Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon a 2026-os buliban. De többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világ körüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clunker Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta a Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban és éjszaka is, és ebben az órában itt volt már egy olyan nemzetközi sztár DJ, akivel bulisztunk együtt Rádió 1 születésnapi fesztiválon, konkrétan idén, Sam Felt. Akkor hozom az egyik tavalyi fellépőnket, Joel Corey-t, aki azóta is minden landolás után a koncert helyszín előtt elmegy gyúrni egy fitnessterembe, és utána áll a lemezjátszók mögé. Ez a Stay a Little Longer.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár, aki nem viccel, hogyha fényvédelemről van szó, és itt a ragyogó napsütéses nyári idő, mert egy 70-es faktort használ, nagyon érzékeny a bőre, hófehér, vörös a haja, na kit hozok, na kit? Hát persze, hogy Ed Sheeran. Azizám érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstar, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai, Bibi Rexánál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni, na de valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Négy komoly félelme van a magyaroknak. A magyar társadalom 16-tól 59 éves korosztálya szerint ismerőseik 80%-a fél valamitől. Mondom, hogy mik a leggyakoribb félelmek. Az első a tériszony. A fóbiák toplistájának első helyezettje a tériszony, más nevén akrofóbia. A magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azonnal messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok esetben ez a fóbia oda vezet, hogy az emberek kerülik a fogászati látogatásokat, ami bizony hosszú távon komoly egészségügyi problémákat eredményezhet. Klausztrofóbia. A zárt terektől való félelem szintén 20%-ban van jelen a magyaroknál. Be kell szállni egy liftbe, és ahogy becsukódik az ajtó, hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporán kalapál, és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: who's next?
1: A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift és Zoplite például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opalite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Ed Sheeran és a Camera a Siri Remixben a folytatásban. A dalm fő mondani valója egyébként az, hogy az élet igazán fontos pillanatait átélni, és nem lefényképezni kell. Mondjuk érdekesség, hogy Ed Sheerannek volt már korábbi dala a Photograph, ami pont arról szólt, hogy milyen sokat tud segíteni egy fotó, hogyha hiányzik valamelyik szerettünk. Szóval lett ebből egy klubkompatibilis változat Sirinek köszönhetően. Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, megnövekedett hanghatás várható ma. Ma van a népesedési világnap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A napokban tartott a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálffy Tamás, a Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő, oktató, munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Megnövekedett zaj és hanghatás várható ma. A Magyar Honvédség Vitéz Szent György Dezső 101-es repülődandár tájékoztatása szerint ma tartják az altisztavatást Budapesten a Hősök terén. Az ünnepség részeként a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászrepülőgépe díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett. Emiatt Kecskemét térségében is a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatás várható reggel 9 és 3:40 között. Kérik a lakosság megértését. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
3: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja: az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoport egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
2: Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hát bátran tervezhetünk strandolást a hétvégére Rádió 1-esek a mai napra is, akár 32 fokos csúcs, azt néztem, de a fényvédelemről gondoskodjunk, mert nagyon erős lesz az UVB sugárzás, azt is néztem. Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart, ezzel indulunk a tudáspercek után.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Négy komoly félelme van a magyaroknak. A magyar társadalom 16-tól 59 éves korosztálya szerint ismerőseik 80%-a fél valamitől. Mondom, hogy mik a leggyakoribb félelmek. Az első a tériszony. A fóbiák toplistájának első helyezettje a tériszony, más nevén akrofóbia. A magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azonnal messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok esetben ez a fóbia oda vezet, hogy az emberek kerülik a fogászati látogatásokat, ami bizony hosszú távon komoly egészségügyi problémákat eredményezhet. Klausztrofóbia. A zárt terektől való félelem szintén 20%-ban van jelen a magyaroknál. Be kell szállni egy liftbe, és ahogy becsukódik az ajtó, hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporán kalapál, és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanára terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, megy a nagyon korán kellőknek is, és David Gettaék után maradunk még a Star DJ-knél, hozom Sam Feltet, és bár hétvége van, de senkit nem hagyunk Balázsék pillanatok nélkül. Ezen a szombaton sem, jön majd a Balázsék Weekend 8 órától, 10 órától pedig indul a Rádió egy Top 50, amiből kiderül, hogy hanyadik ezen a héten Sam Felt és a Rosalind vokájával közös Hard Like Mine. Ezt hozom már is.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, nyáron is dolgoznak a revizorok. Ma lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kézhigiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést. Az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett. A díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, korán reggel is. A mikrofonnál Kismárti, és hozom a Sugar Daddy-t, Accent és Tóth Abigail közös dalát. Hát maga a dal nem a Sugar Daddy-kről szól, a szponzorokról, az idősebb férfiakról, vastag pénztárcával, hanem azokról a nőkről, akik ezekre a férfiakra szakosodtak. Sugar Daddy Bait, lehetne akár Gold Digger is a címe. Csak akkor máshogy jön neki a rím. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy, de Bibi Rexát is hozom nem sokára.

Milky Chance, Stolen Dance. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is Balázsék pillanatok is közelednek 8 órától, Balázsék Weekend. 10 órától indul a rádió egy top 50, most Király Tamással, Györke Attila pihent ezen a héten, de jövő héten visszakapjuk Attist szűnni nem akaró jókedvel és lendülettel. Kiderül a top 50-es listánkból az is, hogy hanyadik ezen a héten Bibi Rexha és a New Religion, a dal, amit először a rádió egyes DJ-k vezettek be a köztudatba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, fotópályázatot hirdet a Malom. A felelős bulizásra figyelmeztetnek. Demeter Dia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Keressék Kecskemét legszebb naplementéjét, a Malom Központ hirdetett fotópályázatot. A képeket a Malom kilátóból kell elkészíteni. Bárki nevezhet, a pályamunkákat egészen a hónap végéig várják e-mailben. A beérkezett alkotásokat Daróczi Csaba természetfotós értékeli. A legjobb 3 fotó készítőjét díjazzák, de közönségdíjat is kiosztanak majd. További részletek elérhetők a hiros.hu oldalon. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Tartanak a munkálatok az M5-ös autópályán. Kecskemét térségében a főváros felé híd felújítás zajlik. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat, írja az Útinform. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszük észre. Jön a Good Life!

Rádió egy csak igazi mai slágermedgy. Tibiék Lepsényből hallgatnak minket, azt írta SMS-ben, hogy bográcsos buli lesz, és már most elkezdődtek az előkészületek. Hát Tibi, tényleg jókorán felkeltél. Jó zene szóljon akkor hozzám, hozom Lost Frequencies-t.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, megnövekedett hanghatás várható ma. Ma van a népesedési világnap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A napokban tartotta tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálfi Tamás, a Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő oktató munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Megnövekedett zaj és hanghatás várható ma. A Magyar Honvédség Vitéz Szent György Dezső 101-es repülődandár tájékoztatása szerint ma tartják az altisztavatást Budapesten a Hősök terén. Az ünnepség részeként a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászrepülőgépe díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett. Emiatt Kecskemét térségében is a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatás várható reggel 9 és 3:40 között. Kérik a lakosság megértését. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja: az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoport egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
1: Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat reggelt mindenkinek, Király Tamás magyar hangja. Kis Márti vagyok ebben az órában, is együtt rádiózunk még, ugye 8 órától Balázsék kacagtató pillanatai, Balázsék Weekend, és azt néztem, hogy ma lesz a hét legmelegebb napja. 32 fok. Hát ez így a hőkupola után megmosolyogtató, hogy melegről beszélünk, de ilyen 31-2 fokokra berendezkedhetünk az elkövetkező időszakban. Mert Sasszárit hozom a folytatásban. Ez az Itt Főszög Jünt.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem True Story. Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fenyőket pakolja, be kellett segíteni a bizniszben, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák petetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig. Őt hozom most, ez az Opelite.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A közvetlen folytatásban, a hírek után pedig olyan Rádió 1-es DJ-k, akikkel sokat találkozhatunk az elkövetkező időszakban, mert hogy javában tombol a fesztivál szezon, Stadium X, Metzger Victoria, Let You Let Me Go jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, what's up? This is Mike Posner.
2: Csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, nyáron is dolgoznak a revizorok. Ma lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kézhigiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést. Az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett. A díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgóárusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kiss Márti, Király Tamás ugye ma pihen.
1: Ez így van.
0: 10 óra után viszont lesz a Rádió 1 top 50-ben, György Attila pedig hát jövő héten visszatér az éterben. Most pedig Kámrád barátunkat hozom. 2025-ben, vagyis a tavalyi évben nagyon emlékezetes volt, amikor ellátogatott hozzánk Kámrád a stúdióban. Nagyon jó fej volt, tehát akkor volt friss ez a dala, a Be Mine. Hozott magával egy kis gitárt, ami olyan pici volt, mint egy ukulele, és lazán, ahogy megérkezett hozzánk, mindenféle komolyabb zenei kíséret nélkül, a kis gitárjával előadta ezt a dalt, a Be Mine-t.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után pedig Balázsék Weekend, extra pillanatok, például, hogyha valaki újra meghallgatna a lokátoros, telefonos lokátoros adást, erre már nem kell sokat várni, és mivel szombat van, nem maradhat el a Rádió 1 Top 50, én jövök majd újra vissza 12 órától, és Cookie Weekend Show is lesz 5 órától.

0: baby boy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Gól!
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
10: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
9: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
10: Mi így építjük a jövőt.
9: Az Infineon Technologies cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
10: Légy te is a csapatunk tagja.
9: A jövőt mi alakítjuk.
10: Benne vagy?
9: jelentkezés@infineon.com.
11: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
14: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
15: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
16: V6-os motor, 639 lóerő.
17: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
16: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
17: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
16: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
18: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: Hallgass minket online weboldalunkon.
1: Radio1.hu. Reklámot hallottak.
19: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
20: Szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, fotópályázatot hirdet a Malom, a felelős bulizásra figyelmeztetnek. Demeter Dia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Keresik Kecskemét legszebb naplementéjét, a Malom Központ hirdetett fotópályázatot, a képeket a Malom kilátóból kell elkészíteni. Bárki nevezhet, a pályamunkákat egészen a hónap végéig várják e-mailben. A beérkezett alkotásokat Daróczi Csaba természetfotós értékeli, a legjobb 3 fotó készítőjét díjazzák, de közönségdíjat is kiosztanak majd. További részletek elérhetők a híres.hu oldalon. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
21: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energia. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
20: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Tartanak a munkálatok az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a főváros felé híd felújítás zajlik, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat, írja az Útinform. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
23: Jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
24: Tényleg, ez Zsül, kapcsold már ki.
23: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
25: Én is.
23: Oda-vissza lokátor?
24: Oda-vissza
23: lokátor.
25: Nem, majd ő követhet, engem, ő nem követhet.
23: Nem tudom, már csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
24: Nálunk családi lokátor.
23: Családi lokátor, mindenki lát.
24: Minden így vagy.
23: Mindenki lát mindenkit. Mindenki lát mindenkit.
25: Az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Én csak ezt tudom mondani nekem.
24: Julus!
23: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
25: És na? Akkor miért zavar, értek? Hogy tudják, hogy hol vagy?
23: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez, de nem
24: zavar.
23: Igen?
24: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
23: De és ha fel sem merül, hogy bekapcsolod.
25: Osonkodás, ólálkodás, azzal lik a lokátor.
23: Fel sem merül, hogy bekapcsold. Igen, tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez, nem, ez, de az igaz ember
23: szerintem egy rossz érva, szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha a két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort? Tehát csak akkor nem használsz.
25: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
23: Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
25: Nem. Hát most nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
23: Én csak az 50-et
25: nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok.
23: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
24: Tehát, hogy például én... az, hogy a gyerekér kimész az állomásra.
23: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek oké, a gyereket az nézed, követed,
25: én
23: látod.
25: Én nem mondom neked.
23: Mondjuk
25: nem
23: a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod,
3: igen, a gyereket
23: kell látod,
3: ki, ja.
23: Izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
24: én
23: dolog.
24: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
23: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
25: Hát,
23: mik az érvek a nem lokátorra?
25: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
23: Le vagy halkítva mindig.
25: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
23: Igen, tehát ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonon, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
25: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
23: Szóval parasz dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
25: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
23: Jó, na de térjünk vissza.
3: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a lokátorról.
23: Ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
25: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kikapcsolódott a 8. érzéke.
23: De ezért. Mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross utcában nem veszed észre?
25: Nem a szemétégető mellett vagyok holtan. Szerintem ez jól szokott tenni, hogy...
23: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
24: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
23: De most nem a Baross utcában laksz.
25: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
3: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásotoknál, hogy...
25: Cukorsokban fekszem egy nurázba előre.
23: Mi az, hogy 2 darab korszánnal pucstortával?
25: Cukor.
23: Negyisztos cukorra.
2: Mi baj történhet?
23: Éppen újraélesztenek 2 darab pucstortával.
3: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgy is segít, majd újraélesztenek a cukrászdába.
25: Na persze, majd rábízom magam másra.
3: Hát kénytelen leszel a cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
23: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
25: Igen.
23: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé is megáll.
25: Az egy igaz ember. Egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, ha kiderüljön, hogy merre jár. Az
3: de
25: az
3: nem
25: az,
3: lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Dehogy nincs hozzá köze. Dehogy nem.
23: Hát miért
3: gondolom azt a Péterről, az... hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
25: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
3: Ti például lokátorosok.
25: Én soha nem nézem a lokátort.
3: Nem. Szerintem
25: akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsekolok. Tehát látom, hogy János kórházban. Persze,
23: tudod,
25: persze,
23: hogy hol van.
25: De napközben én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem
23: de miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
24: Ja,
23: valójában. Itt nincs meccéspont. Tehát mindenkinek majd tök más az érrendszere.
25: De miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
23: De várj, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy.
24: Nem veszi fel a telefont, és látom,
23: hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
24: Két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt.
25: Oda tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat,
24: ott van például motor. Hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg találta.
23: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldre hogy
25: nem,
23: motorozol.
25: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
3: De engem ez például nem. Egyszer csak
25: hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszi fel. tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed, de vagy
3: ha látom, rossz hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálja?
25: Akkor legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egyből eszembe jut, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magadokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
23: Abszolút nem.
25: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban vissza meg a kapucsinóját.
23: Most meg vagyunk, miért kicsit most meg vagyunk támadva, de hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. A másikat akarja, csak mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
24: gondoljátok
25: ezt. Nem, hagyod túl gondoljátok.
24: Azt gondolod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
23: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz érv.
25: Kit érdekel, mit csináltok?
24: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
25: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
23: Nem tud.
25: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
24: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
25: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy ugye fel kellek kiutazni,
3: neki merre van.
23: Oké, de itt azt írja, hogy ez egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
24: 56 éves vagyok.
23: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
3: biztos
23: elérhető.
3: Benne van.
23: Tehát,
3: ez
23: hogy van egy mi máshogy gondolkodunk mondjuk erről.
24: Például egy csomó fiatalnál, 10 éveseknél haverok vannak benne.
3: Így van. Lányomnál is így van.
23: Abszolút.
25: Nekem is van haverom. Nélkülön mentek el Párizsba. Csak mondom, neked így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverom meg Párizsba vannak. És akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
3: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzés. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
25: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette. Nem parább, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék
23: benne látni. A gyerek szerintem tök jó, hogy van. Tehát a gyereket látom. Gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
3: 15 évesen elindult nyilván.
23: Megközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Igen. Itt két felnőtt ember. Igen. Kémiája az érdekes, hogy akarom elátni, kell elátnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
25: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort.
23: Ez az csak az,
25: és ezt
23: csak
25: most itt hagyom a levegőben.
23: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen. Biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosba jár.
3: Mondom, nem.
23: És mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
25: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
24: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
25: a... csapat vagyunk, srácok?
24: Ugyanez hát... a... Igen.
23: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy
25: ő minden pillanatban
23: elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
25: Ekkori sérülés, amúgy is az...
23: Na, tudtam, az egész megszólás végén
3: kijön
23: az,
25: hogy... Hívni anyádat, és
23: mert... Kijön az, hogy én vagyok a kretén, most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
3: Figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell? Miért kell ezt?

0: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
1: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
2: de nem az, hogy bemondják, hogy
0: Sebestyén Balázs, érted?
1: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
2: De ez nem, arról, nem, belé, de nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
1: Na azért, az nem, életben azért nem aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak nem azért teszem föl, csak azért teszem föl.
3: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
1: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában, csak azért teszi fel, hogy a közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
4: Mit keres ez a brancsoló helyen?
0: Ez ugyanaz az érvelés. Mint amit mi használunk, azt hogy mondom, akkor te meg nem bízol.
2: Nincs becés pont. Tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál.
4: Tehát hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok, hogy ott van, de mit csinál?
2: De miért kattog?
1: Azt írja valaki, hogy
4: nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
2: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
1: izé. Én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van itt egymástól.
2: Figyelj, hogy ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
0: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy
1: ezt
0: te
1: most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
0: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
0: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
4: Nem,
0: semmi?
4: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
0: De ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
4: De nem akar, ez tudok, a személyes hogy... tere a Péternek, a személyes de tere. Én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
0: De nem csekkolod.
4: De ezzel csekkolod Feri.
0: Soha életemben rá nem nézted a béka.
2: Na, de nem akkor
1: azért biztos néztél már a béka lokátorára.
0: Hogy így, hogy én fölemeltem.
1: Hát nem, kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
0: Hát
4: akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
0: Például most kimentek négyen, csajok ugye horvátországba.
1: Szerintem, jó van, ki szerintem vagytok, négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látok.
0: De ez
1: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz. Külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy látsz, hogy hol van.
0: De akkor miért kéne levennem?
1: Nem kell levenni, nem kell levenni.
2: Igen, meg nem is értem, hogy...
0: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol a
1: mi jobban meg vagyunk most támadva, mint itt.
2: Miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
4: mert nem gyerek, és van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rákerült ez a telefonjára.
2: De ez nem a bizalomra szól, hanem az a szeretetről szól. Meg a gondoskodásról.
4: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
2: Feltételezés mögöttem, mert már...
4: Hát de ti tételezitek ezt föl róluk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
2: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát ez most egy...
1: Nem, azt mondtam,
2: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jóléte.
1: És azt is mondtad, hogy nincs...
2: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit csinál, hogy...
1: És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés amellett, hát hogy itt valami sus-sus van.
4: Este beszélgetünk, és elmondja, hogy mi volt.
2: Mert olyan
0: mert nekünk tét nélküli tét ez nélküli. A lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli, hogy nincs föl.
0: Te ugrálsz rajta, hogy
1: én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami baj sejtenek. Én itt azért
2: jelentünk. Felesküszöm neked.
4: Pedig a legtöbb szerintem
2: a görömbei cukrászdára.
1: Hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános
2: nem lehet
1: lokátorosok.
2: Zsűl, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
1: Nem, azt nem.
2: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
4: Azt nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
2: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
1: Akkor bukóan?
2: Jó,
1: adom. Egyébként aki értem az érveléseteket.
4: Meg nincs ebben semmi.
1: A másik oldal is tökre értető.
4: Ha nektek ez jó, akkor legyen. Nincs ebben semmi. Ebben nincs egy olyan, hogy... Nincs ebben semmi.
1: Nincs ebben semmi.
4: Hát ha ti így szeretitek élni az érteteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: De pro és kontra, tehát itt nincs között. Tehát pro és kontra, vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szígyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, megnövekedett hanghatás várható ma. Ma van a népesedési világnap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A napokban tartott a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálffy Tamás, a Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő, oktató munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Megnövekedett zaj és hanghatás várható ma. A Magyar Honvédség Vitéz Szent György Dezső 101-es repülődandár tájékoztatása szerint ma tartják az altisztavatást Budapesten a Hősök terén. Az ünnepség részeként a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászrepülőgépe díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett. Emiatt Kecskemét térségében is a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatás várható reggel 9 és 3.4-10 között. Kérik a lakosság megértését. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja: az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoport egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
1: Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: van egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt foci vb-zünk meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe. Azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
1: Mit szabályzunk?
0: Ugye, már elindult a parkolóórák
2: megszüntetése. Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is. Jó, ja, akkor kezdjük.
0: Igen?
2: Az...
0: Turistás?
2: Bármelyik jöhet.
0: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó, na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkolóról van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
2: Fiatal, idős, azt tudjuk?
0: Egy idősödő, hát idős. Ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember, vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
2: Hogy nincs meg az ember.
0: Nincs meg az ember.
1: Édesapám.
2: Nagyon megijedtem.
0: Azért gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolta. Az egyébként a közösségi médián ő viszonylag aktív volt. Oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót. Aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.
2: Ezek a teljesen felfoghatatlan történetek, hogy ez hogy tud megtörténni.
0: Tehát elindult
2: Bostonba. Elindult Nagy-Britániából.
0: Így van, aha. Így van, hogy ugye a csapatának, hát ugye az angoloknak szurkoljon, Barcelona átzogott átszállás volt, tehát odáig eljutott. Igen ám, és a testvére elkezdte keresni 8-10 nap után, a Facebookon kiírták meg, hogy
2: nem egy aggódós család, nem szoronganak én nagyon, ugye, hogy azért 8-10 nap után már lehet, hogy elengedsz egy-két telefont. Nekik akkor tűnt föl.
0: Én úgy szoktam utazni, hogy ahogy odaérek valahova, akkor azért anyámat fölhívom, hogy mama, itt vagyunk, igen. Meg vagyunk.
1: Ez az egészséges, hogy nem a feleségedet hívott fel, az anyádat.
0: Ugyanis a feleség igen, velem van, tudod?
1: Ja, igen. De meg a motoros is, urákon, ugye,
0: igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most, mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
2: Hát, hogy feltöltöd.
0: Oké, nincs igen. Nálad a töltő.
2: Veszel egyet,
0: vagy...
1: Kölcsönkérsz,
2: igen. Tehát megoldod azért, ez nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
0: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
2: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek.
0: De várjál, itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos
2: repjegy. Ne, várj, igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
0: Nincs le van merülve. Nem töltött föl
1: szabadság
0: a telefonodat.
1: Van, szabadság.
0: Nem töltött föl a telefonodat, és mutatod be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
2: Hát valószínűleg minden megvolt, igen.
0: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely, az összes...
2: De szeretnék, csak így, csak egy napig hagyd leessek ő, ennyire szabad.
0: Igen, és azt jelte a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek izé italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
2: És mennyi idő után került elő?
0: Hát azt hiszem, hogy 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
2: Hogy keresik az embert?
0: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
2: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tudsz kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak, érted? Hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
1: elmondom neked,
2: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
1: Ez egy nagyon old school srác volt. Szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem?
2: Hát, igen. Elment, de azért csak valakinek csak szólsz.
1: Mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
0: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket, és kész.
2: Mikor a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz-e ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehova, lemerültem. Élem, ami itt van.
0: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolnak a szeretteid? hogy mondjuk, hogy a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek, hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelonában, de ma minden oké, okay, majd megyek.
2: Igen, vagy hogy meg vagyok, vagy meg élek.
0: Igen, hogy nem szóltál volna.
2: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Tehát az hogyan? Kemény. Hogy itt bulizik velünk, érted?
1: Hát láttad a képet róla, hogy néz ki, szerintem azért...
2: Muti, zsülted be, vagy keres meg, Léci?
1: Úgy jöttek, hogy jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek, mert...
2: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
0: Megnézte az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
2: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó az itt nekem. Jó, tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Tehát nem egy teljesen természetes történet. De még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg, vagyis egy idő után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
1: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
2: De, kicsekkolt.
1: Hogy azt mondta, hogy állandóan szívjátok a vérem, meg Nézd
2: meg, Geri Hüviti.
0: Geri Hüviti,
2: ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó.
0: Tök boldog.
2: Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
1: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
2: De igen, egy kormányinfó után.
1: Gulyás Gergely mondjuk 15 év múlva.
2: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Igen, ellenzékben. Szóval én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk, a kép maga mikori. De ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
1: Ezt rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó aperol szárról beszéljük.
2: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén nagyon isznak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen, 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
1: Jóló, ez egy
2: igen, jóló. Megtehetem, kicsekkolhatok. Igen, én boltban nem tudok elmenni két hívás nélkül.
1: Ez konkrétan.
2: Tegnapi nőből kiindulva tuti ő a Hisense játék győztese.
1: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy hány, erről kéne csinálni egy kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hányan jutottak el a valós helyszínre?
2: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el, itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi, az 1 perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, kinek mikor, mikor kezdene el kikeresni, tessék. Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagytok
0: is. A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
2: Oké, van pénz, ők mondjuk nem csörögnek rá.
0: Ők nem, ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor.
2: Itt van egy órát tudok neked adni eddig, tehát még 1 órára vagy csak szabad. Anyád szokott a naponta hívni?
0: Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, ugye ott havi gyógyszer, ha megvettem a cigit gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig, akkor nem is érdeklem.
2: Jó? Teljesen reálisan. Béka, mikor lenne először úgy feszült, hogy 10 órakor még hallott adásba, de nem vagy meg, és rád csörögne? Mi az első jelentkezési pont?
0: 10 óra 5 perc.
2: 10 óra 5 perckor te hívott, tehát van 5 perc.
0: Van egy jó 5 perc.
2: Mennyi időd van? 10 órakor kicsekolsz adásból.
1: Gyerek vagy a férjem?
2: Aki először rácsörög, mennyi időd van?
1: Ha a gyereknek lenne telefonja, akkor szerintem egy ilyen 7,5 perc. Lenne, hogy nincs neki, úgyhogy távol volt tartvettől, de így is szoktam kapni hangüzeneteket. Nem mutatok egyet, amit az apjára telefonja szokott.
2: Jó, gyerekek, nincs pár, kimárod.
1: Szerintem Péternek egy 2 óra után idős lenne, 2 óra.
0: De csak azért, mert nem jelentkezel.
1: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
2: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: 2 óra, tehát hogy ez elmond arról sokat, hogy például milyen szerető tudnék tartani magamnak. Mert...
0: Gyorsat.
2: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: De benne kell legyen az utazás is.
2: Jó, tehát van egy 7 percig, van egy 2 óránk. Zsül, mennyi időd van? Tehát onnantól kezdve, hogy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
0: Persze. Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem
2: csörögsz egész nap. Mennyi időd van? Egész napig meg vagy?
3: Persze, este kiderülne azt, hogy büdös van, mert nem pakolta be a mosogatógépet, akkor kiderül.
2: De nincs napközben egy holva.
3: Nincs.
1: Nézd, már nem jött haza a mosogatógép.
2: Ott a nézetek. Ki a legszabadabb ember itt a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
1: De ez azért van, mert Jules alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a hegyről, akkor megettek valami.
3: Nem szokás, ez az 5 percenként telefonálgatjuk.
2: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
3: Igen.
0: Semmi ucika, mucika, puszika.
2: Egész nap nincs.
0: Egész nap nincs.
2: Tehát van egy, van egy 7 percünk, van egy óránk, nem. És van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Na, ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy
1: csak
2: nagyon...
1: Csak a hangzó...
2: Frízsül. Azt írja, aki frízsül.
1: Csak még ennyit hajmutassam meg nektek, hogy na. Én ilyen hangzőeket kapok, amikor nem figyelk egy picit.
4: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
1: Tehát, hogy
2: nem vagy szabad, nem tudnál
1: elfogni. Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe, és azt mondta, ugye a macskának is veszél valamit, igaz?
2: Teljesen egyértelmű, ami nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberekhez. Messze. A szabadság embere vagy Zsül.
1: De Zsül, van rá, hogy nyomkövető?
0: Ú, tényleg, le? Lokátorod
2: van? Van lokátor?
1: Ez egy kamu magabiztosság akkor, ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van.
2: Igen, megnézem azért a posztját de ennek az embernek.
1: De neked mennyi a szabadságod?
2: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Pár perc, persze, okay. Hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg, hol, szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy így, nem tudsz nagyon kicsekkolni. Tehát, olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sansztalan. Ez meglepett ma reggel.
1: Igen?
2: Itt ül ő, csöndben 15 éve. És messze.
3: Látod, fel se tűnök.
2: Te maga vagy a szabadság.
1: Istenem.
2: A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés a közüzemi szolgáltatók elhívja.
1: Amikor Péter elmegy a haverjéval inni, mert ők mondjuk évente négyszer elmennek ilyen háromnapos ilyen ivás túrákra, amikor csak elmennek egy általában a kelet-európai országba valamit itt csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet, ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállásra az első nagy etapból. És igazából akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hogy hajnapba szokott írni, haza tudtunk úszni, hárman elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi is ennyi.
2: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
1: ha felbosszant, akkor hosszabb időre.
2: Akkor hosszabb időre. Ez kemény, gyerekek. Anna, még akartál valamit mondani? Csak
5: én is akartam,
2: a szabad ember integetett.
5: A szabad emberhez annyit, hogy azért akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
2: Tehát, micsoda pirítás! Hát, igen, az volt a kérdés, csak, hogy mikor veszik észre, hogy eltűnt.
5: Hát figyelj, nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
2: Te is estig
5: fél. Nem, szabad vagy. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl Plus kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograszt, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
10: V6-os motor, 639 lóerő,
11: eres modellek hallatán felpestül a véred?
10: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
13: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játék osztályokon is tanszervásárral várjuk. A többi osztályon 7000 forint kosárértéktől 15%-os kuponnal vásárolhat. 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
15: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát facebook.com/rádióegygong, és hallgass minket online weboldalunkon www.rádióegygong.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, nyáron is dolgoznak a revizorok. Ma lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kézhigiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést. Az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett. A díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
17: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
16: Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
19: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját, visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
20: Az el. És hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a két hónap alatt, úgyhogy élőben van.
19: Igen, mint egy élőben itt van. Szia Páko!
21: De jó, újra látni titeket. Hazatértem Nigériából.
19: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás, 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
21: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
19: 34
21: év után.
20: Elévült?
21: Igen, elszámoltam alaposan.
22: Hány éves vagy, Páko? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel ki.
19: Most hány éves vagy? Most
21: jelenleg én 76-ba születtem.
19: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszold meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem vehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
21: Hát az történt, a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is, mert betegszek, tudod. Mert
20: hát
19: nigériai betegségektől féltél.
21: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
19: Malária.
21: Na, hogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod. Igen. És pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
19: A betegségektől, a maláriától.
21: A maláriától, idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomba, és így eltelik rengeteg év.
19: Minek a hatására indultál el?
21: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom, hogy Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
19: Ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
21: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
19: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
21: Nem, egyedül mentél. Tök egyedül utaztam Nigériába.
19: Azért egy frankfurti átszállásra megváltoztam.
21: Igen, magányosan, táskával, tudom, így tímele magammal. És amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
19: Kint a repülőtéren.
22: Hány testvéred van?
21: Hatan vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
19: Valami nem változik.
21: A kijárat kapuj.
19: Levettek egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
21: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Páko, ez kiabál a nevem. A családtagom.
19: A család kiabál, hogy Fekete Páko.
21: Igen, a öcsém, a húgom.
19: Milyen volt apukáddal találkozni? Mesélj el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
21: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kosuva, és apám már a ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki már
19: elszólta magát.
21: Hogy a Fekete Páko megérkezett.
19: Tehát meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
21: Valaki elszólt maga a családon belül.
19: Apukád lekínált az erkélyen.
21: Kínált az erkélyen, amikor megkezdtem, és akkor így kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiad, és megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
19: Hát 35 év után. Igen. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
21: Igen, és ez követően a apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a Fekete Páko. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
19: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyja.
22: És meg kell nézni neki, és ki tudja kivel vissza Nigériából.
19: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyja egyedet a fenekedet.
21: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, mellőszobában, csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
22: De egy részben
19: túlranak. Figyelj, én ezért szeretem.
21: Nincs mi szégyenem, és akkor édesapám.
19: És ott volt az agyajegy.
21: És ott volt.
19: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna agyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó.
22: Sasszem
19: azért még kiszűrte. És akkor... ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora a város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
21: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a fóváros. Anyja ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Apám nem messze lakik Lagostól. Emberek pénzét kúzzanak minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelnem, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a magyar gyomrom van, és a...
19: magyar gyomrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
22: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
21: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor hogy legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
19: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodában,
21: A szúnyog miatt, a szállodában hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedéssel, és így értek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsim is elmondta, most jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
19: Aha, ez emberrablás.
21: Emberrablás, és a cserébe kéne legalább 50 millió naira. Abban rengeteg...
20: Téged ember, aki ellopna.
19: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között, te is fekete, hogy most oda

0: valaki szúrnak.
1: Fura sétál.
2: De miért nem sietsz, vagy miért? Helyek a lábakat.
0: Túlságosan lassan megy.
2: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
1: Papusa. Papusa, ott...
3: Amíg feltél volna egy papucsot, és akkor megvagy.
1: Nem akar papucsot járkálni.
0: És azt mondtad, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, hogy azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
1: Így van, abszolút, mert meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, gazdag kínai, a cégnek a sofor ilyen, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehirá, ez ilyen kb. 18 000 forint.
0: Ne csinálj, tehát kínainak igen. Dolgozik sofőrként, sokat igen. Dolgozik, igen. Jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
1: igen.
0: És
1: igen.
0: 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
1: Igen. De úgy, hogy van családja. Akkor már nem volt pénz. Érted, hogy emberek kúznak minden nap a piacon. Megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor hogy megsanálom, érted, tudom, megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted, tudom, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és árul, és nincsen vevó, érted, tudom, és akkor azon gondolom, miből fog élni, érted, tudom, Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit.
3: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
1: Mindent tőle.
3: Nem vetted meg?
0: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
1: Ezt nem szabad Nigériában. Kint vagy a városba, és kiveszel a pénzt a seberbe, és azt mondod...
3: Akkor megint elrabolnak.
1: Megint elrabolnak.
2: Engem ma már elrabolnak, hagyjatok végén.
0: Nem feltétlenül a desztinációm, nem, hogy úgy érzed,
2: de
0: hogy azért
2: jó, van, figyelj, hogy 20 000 forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha erre volnak. Kicsit nagy az árés, nem érzitek ezt?
0: Hát ezek 20 000 ott, de nem a helyét rabolják el, nem európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
1: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról, fejtették a internetre. Elrabolták a gyerekek iskolából, elraboltak a tanárok iskolából, elraboltak a politikusok.
2: Iskolából?
1: Nem. Hát a házából, a lakásából elrabolják.
2: Csak a születet így tartják, mert tudod, hogy de rabolnak a
1: szemszület. Igen, és csak csomó ember elrabolják, és egyébe kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni.
0: Olyan maffia van meg, persze. Annyit keresnek ezzel.
1: Ezt szerintem szabadon engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénzésérében, kérnek a emberrablásért. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni.
0: Te sem mentél ki, nem is mentél ki?
1: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy mereke meg, hogy mit veletem magukban. Igen, abszolút, mert nekem meg kellett tanulnom a közlekedés, hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
0: aki segített.
1: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor az vészhelyzet, amikor taxiba...
0: Veszélyes a taxi?
1: Veszélyes a taxi. Mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor stoppol egy taxi, és láttak, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
3: És még te is beszállsz?
1: És te is beszállsz, és te tudod.
0: És amikor, azonnal elrabolnak.
1: És akkor mielőtt beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak a beszáll mellét. Akkor te már közepén vagy, érted, tudod? És onnantól kezdve...
0: Te már nem mész sehova.
1: Te már nem mész sehova.
2: Ezért vagy sem biztonságban.
0: Csak te ülnél hátul egyedül.
1: A security, a biztonság. És erdőben visznek, erdőben.
0: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál.
1: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családom, és arra kértek engem a családom, édesapám, meg a öcsém, hogy a Batuska,
0: hogy maradjál még egy kicsit.
1: Megosszabbítottam a tartózkodást.

0: tudásom mindig írjába, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgokat.
1: Hogy ebből hosszabb legyen.
0: Idézzünk. Aha. Igen.
1: Közben nézzük a fotókat. Igen. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye ott van a testvérei.
0: Beleválló édesapám van. Igen.
1: 85 évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen nem? Ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
0: Mielőtt utaztam, mert beszéltük arra, veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi.
1: És vittél?
0: Vigyem neki a Rakóczi szalámit is vittem.
1: De vittél szalámit?
0: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és mondjuk rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe. Nem a
3: kézipotyát.
1: Kérdezik, hogy Dobrev Klára plakátot vittél.
0: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem ebből fózták, hanem ott
2: meg még erősebb,
0: mi? Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi magyar ungarikum, mert megtartják az emlékbe, de ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, vátákrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy mibe tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút. Ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: nekem, te vagy az egyetlen...
0: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy
2: az országot.
1: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
0: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővére.
0: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor idejöttem. Nem voltam egy adó, amikor idejöttem.
1: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te idejöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
3: De hát ott kézzel, hogy nővére mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségös elő vagyok, mikor az összépákon, nem ez semmi baj. Mi baj lehet abban, ha ősítának?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adidadidit énekelni. Hova kanyarodott? Kvákmati, az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható. Ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
3: Mindenki voltak volna.
1: Helyes magyar stábot elbúrták volna.
3: Erre voltak. Operatőr, erre voltak. De ez már három fia erre voltak.
1: De ezért szeretjük.
0: Hát a fejlek nem is sétálok,
1: nagyon körülött, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, fotópályázatot hirdet a Malom. A felelős bulizásra figyelmeztetnek. Demeter Dia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentál higiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Keresik Kecskemét legszebb naplementéjét, a Malom Központ hirdetett fotópályázatot, a képeket a Malom kilátóból kell elkészíteni. Bárki nevezhet, a pályamunkákat egészen a hónap végéig várják e-mailben. A beérkezett alkotásokat Daróczi Csaba természetfotós értékeli, a legjobb 3 fotó készítőjét díjazzák, de közönségdíjat is kiosztanak majd. További részletek elérhetők a híres.hu oldalon. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Tartanak a munkálatok az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a főváros felé híd felújítás zajlik, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat, írja az Útinform. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy 22 éves lány, ugye? Hát ez tegnapi hír. Repülés oktatáson vezetett egy kisgépet Argentina fölött, figyeld. Ő repülgetett. Repülgetett. Ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonsági időt, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
1: Úristen.
2: Öngyilkos lett.
0: Nem, szerintem tudott repülni. Jó, oké. Tisztán éles látás. Én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod, nem, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
2: Nem, volt rajta mondjuk ejtörnyű, és meg akarta tréfálni a lányt.
0: Nem volt. Meghalt.
1: Ráadásul egy város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
0: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint, Bertazzo úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépe hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő. Itt van ő. Leandro Bertazzo.
2: Egy jóképű fiatalember.
0: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát, hogy elvileg ki lehet. Rosario a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
1: Hát nem csodálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod, nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak, és tudod, hogy ez a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni teljesen.
0: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
1: Ez mondjuk igaz.
0: Ez igaz ez a mondás, ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Nem lehet, hogy a csaj lökte ki, várjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát nincs szemtanú. De... Ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
2: De az neki ki... Tehát ahhoz neki ki kellett nyitni az ajtót.
1: Jó, most apróságban nem menjünk már bele, Júliát.
0: Sávon csak ki akar dobni egy kórházsot. Kinyitotta az ajtót, ki akar dobni.
2: Csak a cigarettacsikket akarta kipickálni.
0: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában meglehetősen fura.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy, tehát, hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan.
0: De ha már öngyilkos akarsz lenni, azért azt úgy átgondolod, hogy legalább más ne menjen bele tökre. Nem?
2: Valószínűleg ez olyan beszűkült tudatállapot, hogy ilyenkor már nem mérlegeled azt, hogy a körülötted lévő emberek hogyan sérülnek, vagy mi történik velük azután, hogy te fogod magad és kidobod magad a...
0: Igen.
1: Vagy például az is lehet, hogy a csávó odáig jutott el ebben a sztoriban, hogy elvégeztem a munkámat, ez a lány már tud repülőgépet vezetni.
0: Tehát olyat választott, akinek nem az első órája, hanem akinek a 20.
1: Igen, már valószínűleg ugye jól állt ebben a dologban, lehet, hogy vizsga előtt volt két repüléssel, és tudod, az öngyilkos fejben, vagy az öngyilkosságra készülő fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj, rám már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
0: De akart öngyilkos lenni? Nem lehet, hogy elment a mixe az Egyiptomon? Tehát most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomot, fordítottak az Argentinot. Csak kérdezem, tehát hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedül mész föl egy repülővel?
3: Igen,
0: és esel rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
1: Hát, mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
0: Anyuka tologatja a babakocsit, egy kis Hozi Armandot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg föl még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
1: Hát
0: azért ez nem tudja, ugye egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
2: Én arra lennék kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrott mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
0: És azt hiszik, hogy vicc, és kiugrott a pilóta. És igen, tényleg
2: kiugrott.
3: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, és a francia alpoknak vezette.
0: Az Air Berlinen volt, igen.
3: Így van, 150 utas a hátam mögött, és mindenki meghalt.
0: Igen, azt se érted.
2: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
0: De ez lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
1: És akkor azt mondja, hogy itt a vége.
0: Valami kellett, hogy történjen.
2: Igen, hosszú.
0: Vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Csak ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért...
1: Ja.
0: Itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, hogy nézzük, hogy mit mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
1: Cessna.
0: Egy Cessna. Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondan arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőgépet.
1: Nem lehet, szerintem hát, nincs ilyen.
0: Földi személyzet, ha segít, mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzen a ChatGPT-t. Az azt mondja, hogy két ajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
3: Azért szerintem nem tudod letenni.
0: Nem elsőre. Tudod letenni?
3: Nem, szerintem elsőre nem. Nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy hogy belefúródik a földbe.
0: Hogy süllyedsz, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, akkor talán azért van rá esély, nem?
3: Igen.
2: Hát
3: talán.
2: Azt írja a ChatGPT.
0: Hogy?
2: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni, ezzel kezdik.
0: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyek el újra. Te vagy az, aki kiestél a gépből,
1: a pilóta még mindig ott van. Igen,
2: te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
0: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
2: Első lépés. Repülj egyenesen.
1: De
0: ja, leadtam, te azt hiszi, hogy fölnősz a gépen?
2: Hát igen.
0: Zseniális,
2: hát
0: ő már diktálja, hogy mit kell csinálni.
2: Jó?
0: Repüljek egyenesen,
2: kormányzás,
0: igen.
2: Fogd meg a szarv kormányt.
0: Igen.
2: Soha ne rángasd.
0: Jó.
2: Oké.
0: Okay. Ez a szarv kormány, ez itt van a lábam.
1: Okay. Ezt annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz
2: meg. És keresem az 4G-t vagy az 5G-t.
0: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarv kormányt, igen.
2: Fogom. Horizont. Nézd ki a szélvédőn.
0: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
2: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház teteje nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
0: Igen.
2: Tehát tényleg... Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
0: Tiszta. Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
1: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
0: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
1: jó, eddig a Balázs megvan.
0: Eddig egyenesen repülök, igen.
2: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
0: Megőrjük.
2: Látod?
0: Igen.
2: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, a gép, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá.
0: Nem lehet. Hát nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
2: Hát keresd meg a gombot.
3: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes meg.
0: Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye,
2: és
0: próbál behúzni az ajtót.
2: És kérdezni,
3: hogy milyen egyenesbe tartani a gépet a többi gépnél.
0: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
2: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadt.
0: Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis okay. Köralakú
1: na,
0: műszer.
1: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
2: Az a fekete.
1: Melyik, Juli?
0: Hát elég sok fekete van ott,
1: Juli. Az a fekete középen.
0: Ott van a fekete középen, ott van.
2: És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
0: De jót mond! Egyelőre jót mond!
2: Engedd el a gombot és várj!
0: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz.
2: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
1: És ha nincs?
2: Ha nem válaszolnak.
0: Nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
2: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión tekert be a rádió egyet.
0: Igen, tekerj Balázsékra. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, okay, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, okay, mit kell csinálni.
2: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezd el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton, igen.
0: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján, hogy én így megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát hogy tudom, hogy mi van.
3: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem, egyébként ha nem pánikolsz be.
0: Igen, valószínűleg ez van.
3: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenesbe a gép. Tehát ugye a kezdő sofőrök...
0: Nem, én a telefonot keresem a pultra, rohadt
2: életben.
0: Rohadt életben.
3: Melyik gombot kell menni?
2: Bali, így vezet le Balatoni.
0: Miért nincs áll egy
3: töltőt?
2: Tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földetérés.
3: Nagyon higgadtnak kellene.
1: Nincs ezekbe ejtőernyő?
0: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
2: Nincs ezekben robotpilóta?
0: Kettő ülés van benne, egy ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem, nem feltétlen.
2: Mint az éplében, egy ilyen felfújható.
0: Igen. Na jól van, gyerekek.
2: Az, hát, az nagyon meleg.
0: Nagyon meleg, nagyon meleg ez ebben a formában, igen.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
8: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
7: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
8: Mi így építjük a jövőt.
7: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
8: Légy te is a csapatunk tagja.
7: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
9: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogány Induló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
10: V6-os motor, 639 lóerő,
11: RS modellek hallatán felpestül a véred?
10: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
11: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
10: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
13: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a Fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
6: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
6: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
15: Köszönjük!
0: Hallgass minket online weboldalunkon radio1.hu. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió egy gong, 10 óra múlt 6,5 perccel. Sokan most pakoljátok a kocsiba a strandcuccot, vagy a teraszon élvezitek a jól megérdemelt pihenést. Akárhogy is, a legjobb frekvencián vagytok, a legeslegjobbkor. A hőmérők egyelőre 25 fokot mutatnak, a legmagasabb hőmérséklet, ahogyan azt a hírekben is hallottátok, 32 fok körül alakul. Kellemes szél fúj, tehát az időjárás is tökéletes partner a kikapcsolódáshoz. Kormos Zsolt vagyok, üdvözlet Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, és nektek is, akik a rádió1gong.hu oldalon tartotok velünk. Július 11-e van, Lili és Nóra nevű hallgatóinkat köszöntjük, virtuális ölelés nekik, és sok-sok születésnaposunk is akad. Ma fújja el a gyertyákat a hazai rap széna egyik legpörgősebb arca, Manuel, aki pontosan 26 éves lett, és a New Yorki folk rock legendás királynője, Susan Vega is ma ünnepli a születésnapját. Boldog szülinapot minden ünnepeltnek! És most figyeljetek, elstartol a foci és piknik a Rádió egy gongon akciónk. Ha szeretitek a labdarúgást és a finom ételeket, nincs más dolgotok, mint már is előkapni a mobilt és elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Itt a kérdés, a dél-amerikai országok közül melyik jutott el legtovább az idei labdarúgó világbajnokságon? Ha visszahívlak és válaszolsz erre a pofon egyszerű focis kérdésre, a neved már is beugrik a napi kalapba, ahol a tét egy fantasztikus kétszemélyes vacsora meghívás. És ez még nem minden. Részt vehetsz majd jövő héten pénteken a heti nyeremény sorsoláson, ahol két belépőt lehet nyerni a paloznaki jazz piknikre. A főnyereményünk pedig egy egyéjszakás safari glamping a nagykörösi Safari Richter Parkba. Két felnőtt és két gyermek számára. Nem sokára jönnek a net percek, ahol megnézzük a WhatsApp legújabb titkos adatvédelmi fegyverét, és átpörgetjük a legfrissebb futballhíreket is. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! David Gettával megyünk tovább, következik a Never Going Home Tonight.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató. A Deltanet. www.deltanet.hu
1: 4:11 után 2 perccel, ahogyan ígértem, már is hozzuk a hét legizgalmasabb technológiai hírét a Netpercekben. Ha ti is napi szinten cseteltek, a WhatsApp legújabb fejlesztése nagyon hamar a kedvencetek lesz. Már is mondom, miről van szó. A WhatsApp gőzerővel dolgozik egy olyan funkción, ami a sima, egyszerű szöveges üzeneteknél is bevezeti az egyszer megtekinthető küldést. Fényképeknél és videóknál ez már működött, de valljuk be, sokszor nem képet, hanem egy rövid információt szeretnénk úgy átküldeni, hogy az ne maradjon ott örökre a csevegési előzményekben. A címzett csak egyszer nyithatja meg a szöveget. Miután elolvasta, az üzenet azonnal megsemmisül, nem lehet újraolvasni, kimásolni vagy tovább küldeni. Gondoljatok bele, milyen jól jön ez egy ideiglenes kapucsengő kódnál, egy privát megjegyzésnél, vagy egy gyors címrészletnél, amit nem akartok hosszú távon otthagyni a chatben. Persze a szakértők figyelmeztetnek, ez sem egy feltörhetetlen páncélszekrény, hiszen egy másik telefonnal bárki lefotózhatja a képernyőt, de adatvédelmi szempontból ez egy hatalmas pluszpont. Ezek voltak a Netpercek, a digitális biztonság után pedig térjünk vissza legújabb akciónkhoz. Ha jól jönne a kétszemélyes vacsora meghívás a nap végén, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra Viberen vagy SMS-ben. Ha sikerrel válaszolsz a következő kérdésre, nem csak a napi sorsolásba, de a jövő hét pénteki és vasárnapi sorsolásokba is bekerülsz. Pénteken 2 belépőt lehet majd nyerni a paloznaki jazz piknikre, és jövő héten vasárnap egy családi VIP belépőt is kisorsolunk 2 felnőtt és 2 gyermek részére a nagykőrösi Richter Safari Parkba. A feladványunk a következőképpen hangzik: a dél-amerikai országok közül melyik jutott el legtovább az idei labdarúgó világbajnokságon. Jöhetnek tehát az üzenetek, nem sokára érkezik az aktuális hétvégi időjárás jelentés. Előtte viszont bátran felcsavarhatjátok a hangerőt. Egy igazi ballada következik Lady Gaga és Bruno Mars tollából. Ez a Die with a Smile.

Fél tizenegy lesz egy perc múlva. Itt a 72 órás időjárás előrejelzés. A mai napon igazi napos, gomoly felhős időben lesz részünk. A környékünkön csapadéknak szinte esélye sincs, de az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, ami kifejezetten jól esik majd a melegben. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul a délutáni órákban. Vasárnap is számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délutánra erőteljesebb lesz a felhőképződés, és helyenként már zápor, zivatar is kialakulhat, miközben 29 fokot mérhetünk. Hétfőn hol van az még? A napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de csapadékra szinte egyáltalán nem kell számítani. Délutánra pedig 31 fokig melegszik a levegő. A strandidő tehát garantált a következő napokra, ha pedig a jó idő mellé egy parád és vacsorát is behúznátok a kedvesetekkel. A 0629-414-020-as számon még mindig várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket. Nem sokára jövünk a legfrissebb foci VB hírekkel, és már megyünk is tovább. Itt van Selena Gomez és a Single Soon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos.

0: A VB Hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu
1: 3.4.11 előtt 5 perccel a foci világbajnokság legfrissebb hírei következnek a Rádió 1 gongon. Spanyolország tegnap este 2-1-re legyőzte Belgiumot, és bejutott a labdarúgó világbajnokság elődöntőjébe. A győztes gólt a portugálok elleni meccshez hasonlóan ismét Mikel Merino szerezte. Merino 115 másodperccel a becserélése után szerzett gólt, amivel új spanyol rekordot állított fel. Még soha egyetlen spanyol cserejátékos sem talált be ilyen gyorsan világbajnokságon. Spanyolország egyébként először kapott gólt az idei VB-n. A kapusnak, Unai Simonnak 649 játékperc után kellett kiszednie labdát a hálóból. Ezt megelőzően a 2022-es Katari torna csoportkörében a japán elleni 2-1-re elveszített meccsen kapott gólt a spanyol együttes. Spanyolország ellenfele az elődöntőben Franciaország lesz. Ma 23 órától Norvégia-Anglia, hajnali 3-tól Argentína-Svájc negyeddöntőt rendeznek. A VB láz tehát lassan a tetőfokára hág, és alig néhány perc múlva jönnek az útinfók a terelésekkel. Addig is pörög Kamrád igazi mai slágere, a Hug Your

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Rádió egy gong legfrissebb útinformációi következnek. Ha az M5-ös autópálya felé veszitek az irányt, most nagyon figyeljetek, mert komoly csomóponti korlátozások lassítják a haladást. Jönnek a részletek. Az M5-ösön Szeged felé a Petőfi szállás pihenőhelynél terelést bontanak el. A 120-as és a 123-as kilométer között csak egy sáv járható. Jelenleg 1-2 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek. És még mindig az M5-ösön a 74-es kilométernél gőzerővel építik át a Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóágat lezárták, míg a Röszke felé vezető oldalon sem le, sem felhajtani nem tudtok az autópályára. Óvatosan a gázzal a tereléseknél. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 gong. Néhány perc és hívom délelőtti első játékosunkat. De előtte Jennifer Lopez és David Guetta igazi mai slágerét is meghallgatjuk. Következik a Save Me Too.

0: Bajaidban. Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Attila. Szia!
1: Szia!
0: Egy villámgyors, focis kérdés következik, a jó válasz után pedig a neved már is repül a napi fődíjas kalapba. A dél-amerikai országok közül melyik jutott el legtovább az idei labdarúgó világbajnokságon? Ha kell, tudok neked két választási lehetőséget adni, de lehet, hogy tudod fejből.
1: Hát megpróbálnám, szerintem Argentína.
0: Nem csak, hogy megpróbáltad, hanem tökéletes a válasz. Az argentinok ott vannak a legjobb 8 között, és vasárnapra virradó hajnali 3 órakor Svájc ellen lépnek pályára az elődöntőbe kerülésért. Szerinted fogod nézni a mérkőzést?
1: Hát megpróbálom nézni, igen. Követtem eddig is, úgyhogy megpróbálom ezután is követni.
0: Minden esetre nagyon izgalmasan alakulnak az események. Te egyébként kinek drukkolsz?
1: Én a spanyoloknak is drukkoltam, de szerintem a franciák fognak győzni.
0: Sajnos azt kell mondjam, hogy a franciák egyelőre egy kicsit összeszedettebbnek tűnnek, ugye?
1: Igen, igen, meg gólerősebbek szerintem.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ahogyan mondtam, bekerültél a napi fődíj sorsolásba, és ezen túlmenőleg részt veszel a heti fődíj sorsolásban, valamint jövő héten vasárnap fogjuk sorsolni a családi VIP belépőt, és azon a sorsoláson is részt vehetsz.
1: Szuper, köszönöm.
0: Az első kör megvan, 11 óra után hozzuk a hétvégi programajánlót a legizgalmasabb környékbeli tippekkel, és újra várjuk majd a nyerni szeretnék üzeneteket, úgyhogy a telefonokat érdemes lőtávolban tartani. A következő órát rövid reklám és a hírek után Lady Gaga és a The Dead Dance.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a nagy

0: edzésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
11: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
12: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
13: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemétkukacmalom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
14: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
15: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
16: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, csapadékvízgyűjtőt igényelhetnek a kiskunhalasiak, ma van a népesedési világnap, Demeter Dia vagyok. A napokban tartott a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti Tankerületi Központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálffy Tamás, a tankerületi központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott: a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő, oktató munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Az önkormányzat közölte, a pályázat célja, hogy elősegítsék és növeljék a lakosság környezettudatos szemléletét, ösztönözzék őket a csapadékvíz háztartási hasznosítására. Július 14-től lehet pályázni, egy ingatlanra kizárólag egy tartály igényelhető. A pályázati feltételek és a jelentkezés részletei elérhetők a város honlapján. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
18: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja: az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy veszik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
17: Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön. Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 perccel múlt 11 óra. Szép óvatosan csorgunk bele a szombat délidőbe, ahogy a csoki a süti tetejére. Ha a konyhában már alakulnak a fenséges illatok, vagy a kertben készítitek elő a medencét, engedjétek meg, hogy mi adjuk hozzá a tökéletes zenei alapot. A hőmérők 28 fokot mutatnak odakint, a nap 1000-rel süt, szóval igazi nyári hangulat van a térségben. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Folytatódik a foci és piknik játékunk, a tét pedig nem kevesebb ebben az órában sem, mint egy remek, kétszemélyes vacsora meghívás a nap végén. Jöhetnek már is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ebben az órában a következő feladványra várjuk a választ. Melyik énekes fog fellépni az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének félidejében? Ha visszahívlak és helyesen válaszolsz, bekerülsz a napi fődíj sorsolásba, ami egy két főre szóló vacsora menü meghívás, és további sorsolásokon is részt veszel. Jövő héten pénteken két belépőt is kisorsolunk a paloznaki jazzpiknikre, vasárnap pedig gazdára talál a legeslegfőbb főnyereményünk. Egy családi VIP belépő két felnőtt és két gyermek részére a nagykőrösi Richter Safari Parkba. Hamarosan érkezem a hétvégi programajánlóval, a folytatásban pedig indul Kashmir igazi mai slágere, a Wild.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a Rádió egy gongon. Rádió

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ahogyan ígértem, itt a hétvégi programajánló, úgyhogy nagyon figyeljen az, aki egy kis családi vagy esti kikapcsolódásra vágyik a mai napon. Ha kisgyermekes családként kerestek délutáni elfoglaltságot, a Katona József könyvtár ma délután 3-kor meseolvasással, tematikus könyvajánlóval és kreatív alkotómunkával várja a kicsiket. Ez a Túl az Operencián foglalkozás 5 éves kortól ajánlott, és regisztrálni sem kell. A zeneszerelmet

énekeseinek is van egy remek hírem. A Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar ma este 6 órakor Solton a Városháza udvarán ad egy fantasztikus ingyenes koncertet. Ha pedig igazi nyáresti léleksimogató koncertre vágynátok, akkor a Barátok Együttes vár benneteket ma este 8 órától Kecskeméten a Romkertben. Csodás hangulatig érkezik a csillagos ég alatt. De a remek programok mellé egy jó kis vacsora is dukál, úgyhogy ne habozzatok, már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A következő kérdésre várom a választ. Melyik énekes fog fellépni az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének fél idejében? Legközelebb időjárás előrejelzéssel érkezem, a folytatásban pedig itt van Martin Garrix és a Butterflies.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Ez a Rádió egy gong, 10:30 van. Hozom a legfrissebb meteorológiai körképet. Lássuk, mit mutatnak az adatok. Ma napos, nyári időnk lesz. A gomoly felhőkből nálunk biztosan nem lesz csapadék. Az északnyugati szél élénk marad. A csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul, és holnap is számíthatunk hosszabb napos időszakokra. De délutánra erőteljesebb lesz a felhőképződés. Helyenként már zápor, zivatar is kialakulhat, miközben 29 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja meg, de az ország döntő részén csapadékra nem kell számítanunk. Délután pedig 31 fokot mutathatnak a hőmérők. Ennyit az időjárásról. Nem sokára jönnek az útinformációk, és már indul is Accent, Sarah és Misha Miller közös felvétele a Don't

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Útinformációk következnek a Rádió 1 gongon. Az 5-ös főúton Lajos Mizse átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszos burkolatjavítás miatt kell lassítani. Az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. A forgalmat irányonként váltakozva engedik. Kicsit arrébb az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén is építkeznek a 78-as és a 84-es. Valamint a 86-os és a 88-as kilométer között is közművezetékek építése miatt van érvényben félpályás lezárás, úgyhogy ott is váltakozva halad a menet. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Figyeljetek a terelő táblákra, a biztonság az első. Nem sokára hívom játékosunkat, és délben már indul a Daily Mix. Baby Rexa és Faceless igazi mai slágerével megyünk tovább. Ez a New Religion.

0: Hello.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Zsuzsit keresem.
0: Szia.
1: Szoktad-e nézni a foci BB eseményeit? Követed-e?
0: Hát úgy helyjel közzel.
1: Bízom benne, hogy a következő kérdés nem lesz nehéz. Rögtön hallani fogod két énekes nevét. Szerinted ki az kettejük közül, aki fel fog lépni az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének félidőjében? Az első lehetőség Shakira vagy Dua Lipa?
0: Úgy gondolom, Shakira.
1: Jól gondolod. Shakira énekli ugyanis a BB hivatalos dalát, és fel is fog lépni ezen a különleges koncerten, ahogy többek között Madonna és Justin Bieber is. Bekerültél te is a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat, a napi fődíjunkat, és ezen túlmenőleg részt vehetsz a heti nyeremény sorsolásában is, sőt, pályázhatsz a főnyereményre is, amit jövő héten vasárnap fogunk kisorsolni, egy családi belépőt a Nagykőrösi Richter Safari Parkba. Jól hangzik az ajánlatunk?
0: Igen, szuper.
1: Oké, sok szerencsét kívánok a sorsolásokhoz.
0: Köszönöm én is.
1: Rövidesen indul a Daily Mix első felvonása, ahol kinyitjuk a gasztropletyka rovatot, és elmesélem, miért követel óriási hibát az, aki a hűtőben tartja a paradicsomot. A következő órában egy újabb trükkös focis kérdésre lehet majd válaszolni. A reklámok és a hírek után érkezik Ed Sheeran és az Aziza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejtsd

0: kérdésre. Foci, piknik, a Rádió egy gongon. A Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
7: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kedned be Lidl Plus kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograszt, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
10: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
11: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes árutermékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. A többi osztályon 7000 forint kosárértéktől 15%-os kuponnal vásárolhat. 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, nyáron is dolgoznak a revizorok. Ma lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kész higiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést. Az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett. A díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok, a NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai, a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik, olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
13: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
12: Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Harangszó, gözölgő húsleves és déli mix a rádió egy gongon. Mi másra lehet szükség? Végre teljes a létszám. Pontosan 10 perccel múlt 12 óra. Jó étvágyat kívánok Kecskemét Nagykőrös Csongrád minden evélőjébe, meg persze az internetes arcoknak is, akik az igazi mai slágereket választották a jó falatok mellé. Kormos Zsolt vagyok, folytatódik a foci és piknik akciónk, ahol a tét egy kétszemélyes vacsora meghívás. Ha ti is benne lennétek a kalapban, már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A kérdésünk egyszerű és egyben nagyon izgalmas. Milyen nemzetiségű Erling Haaland, aki 5 meccsen lépett pályára az idei VB-n és már 7 gólt rúgott? Ha visszahívlak és helyesen válaszolsz a kérdésre, nem csak a napi sorsolásba kerülsz be, de részt vehetsz a jövő hét pénteki és vasárnapi sorsolásokon is, ahol 2 darab belépőt lehet nyerni a Paloznaki Jazz Piknikre és egy családi VIP belépőt 2 felnőtt és 2 gyermek részére a nagykőrösi Richter Safari Parkba. Nagyjából 10 perc múlva a gasztroplegykában elmesélem, miért tiltó listás a hűtő a paradicsomnak, addig pedig koncentráljatok a finom falatokra és az igazi mai slágerekre. Következik Maroon 5 és a One More Night.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Remélem mindenkinél jól csúszik a szombati ebéd. Jó étvágyat kívánok! Ha a finom falatok közben épp a salátát eszitek, hoztam egy elképesztő gasztropletykát, ami lehet, hogy alapjaiban változtatja meg a konyhai szokásaitokat. Már is mondom, miért nem szabad soha a hűtőbe tenni a paradicsomot. Sokan automatikusan a hűtőszekrény zöldséges tartójába pakolják a paradicsomot. A legfrissebb kutatások szerint viszont ezzel teljesen meggyilkolják a zöldség ízét. A paradicsom egyébként szerintem gyümölcs, de ez részletkérdés. Ez egy trópusi származású növény, és amint a hőmérséklet 12 fok alá süllyed, a benne lévő ízekért felelős enzimek működése végleg leáll. A séfek azt javasolják, hogy a paradicsomot mindig szobahőmérsékleten egy tálban tartsátok a konyhapulton, közvetlen napfénytől védve. Így megőrzi a lédús, édes karakterét, és a saláta is sokkal, de sokkal finomabb lesz. Ha nem hiszitek, próbáljátok ki. Én kipróbáltam, és bejött. A fenséges aromák után pedig jöhet a jól megérdemelt kétszemélyes vacsora meghívás. Úgyhogy készítsétek a telefonokat, és küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A kérdés így hangzik, milyen nemzetiségű Erling Haaland, aki 5 meccsen lépett pályára az idei VB-n, és már 7 gólt rugott. A tét nem kicsi, megnyerheted napi nyereményünket, valamint

heti nyereményünket, és jövő héten vasárnap pályázhatsz egy családi VIP belépőre két felnőtt és két gyermek részére a nagykőrösi Richter Safari Parkba. A Daily Mix Fast Boy igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Good Life.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Pontosan 12:30 van, a Rádió egy gong déli mixében egy kis időjárás előrejelzés következik. A mai napon marad a hosszas, kellemes napsütés, de a délutáni órákban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. Aggódnunk nem kell, száraz marad az idő, csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél sok felé élénk lesz, a kijelzők a legmelegebb órákban 31 fokot mutatnak majd. Holnap is számíthatunk hosszabb napos órákra, de délutánra erőteljesebb lesz a felhőképződés, és helyenként már zápor, zivatar is kialakulhat 29 fokos csúcs mellett. Hétfőn több-kevesebb felhő zavarja majd a napsütést, de csapadék akkor sem várható. Az időjárás tehát továbbra is maximálisan támogatja a kinti programokat. Nem sokára hozom az autópályák legfrissebb híreit, a folytatásban pedig itt van Eva Max és a Kings and

0: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Nincs megállás. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió Egy Gong.

A Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy Gong.

0: az útinformációk támogatója az 50 éves Tormási Autóház. www.tormasi.hu.
1: Egy csokorra való útinformációt gyűjtöttünk össze a Daily Mix hallgatói számára. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán a 88-as és a 87-es kilométer között hídjavítási munkálatokat végeznek, ezért lezárták a belső sávot. Terelésbontás miatt a 120-as és a 122-es kilométer között a határ felé vezető oldalon csak a külső sáv használható a Petőfi szállási pihenőhelynél. Szintén az M5-ösön a főváros irányába a 149-es és a 142-es kilométer között sövényvágást végeznek Balástya környezetében, ezért az érintett szakaszon mozgóterelés mellett a belső sávot lezárták. Nem sokára mi is zárjuk a digitális kalapot. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong. És a folytatásban Guru Josh igazi mai slágerét pörgetjük. Következik az Infinity.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: szia!
1: Szia! Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Szia, Reni! Szereted a focit?
0: Hát, én annyira nem, de a férjem az igen.
1: Jó, akkor ő segíteni fog szerintem neked a következő kérdés megválaszolásában, ami egyébként nem lesz túlságosan nehéz kérdés, én már is mondom. Milyen nemzetiségű Erling Haaland, aki 5 meccsen lépett pályára az idei VB-n, és már 7 gólt rugott? Angol vagy norvég?
0: Akkor norvég.
1: Akkor norvég, de miből gondolod, hogy norvég? A neve alapján?
0: A neve alapján, igen.
1: Hát, ha a neve alapján, akkor így is tökéletes a válasz. Bekerültél a fődíjsorsolásba, napi nyereményünk van, sőt, mi több, heti nyereményünk is, és jövő héten, vasárnap a főnyereményünket is kisorsoljuk, mindegyik sorsoláson részt vehetsz, de a legfontosabb szerintem egyelőre a vacsora meghívás.
0: Igen, köszönöm szépen. Okay. Egyébként én a jazzpiknikre hajtok.
1: Aha, te a jazzpiknikre hajtasz, igen. Azt jövő héten pénteken fogjuk sorsolni, úgyhogy addig egy kis türelmet kérek.
0: Jó, köszönöm szépen.
1: A következő órában belevágunk a Daily Mix második felvonásába, és kinyitjuk az életmód praktikák rovatunkat, ahol elárulok egy olyan egyszerű trükköt, amivel az ebéd utáni fáradtságot és tompaságot tudjátok másodpercek alatt kiütni egyetlen rövid sétával.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy Gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a nagy

0: Imre. Foci, piknik, a rádió egy kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a lakást. Kultúra, a vidék íze és az automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
6: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A felelős bulizásra figyelmeztetnek a szakemberek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten, a Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentál higiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A Bácsvíz ZRT a Szennyvíz-Gerinc csatorna felújítási munkálatait végzi, a 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a kecskemétiek. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart, tudatta a szolgáltató. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
8: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
7: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Újabb útszakasz újult meg Kiskunfélegyháza külterületén. A felső galambos 6-os dűlő egy szakaszán töredezett, kátyús volt a burkolat, amely jelentősen megnehezítette a közlekedést, emiatt volt szükséges a felújítás. A beruházás 2 ütemben valósult meg. Elsőként kijavították a kátyúkat, majd korszerű felületzárással újították meg az útszakaszt, így tartósabb és biztonságosabban használható burkolat készült, olvasható az önkormányzat oldalán. Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

perc elmúlt egy óra. A szombati ebéd éppen most próbálja megmozdíthatatlanná tenni a végtagokat otthon a kanapén. Ismerős a helyzet. Szuper laza, kellemes délutánt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, meg persze az online térben velünk pörgő hallgatóknak is. Kormos Zsolt vagyok, indul a Daily Mix második órája, ahol már is nyílik a pálya a játékosok előtt. A tét változatlanul egy két személyes vacsora meghívás, és a képlet pofon egyszerű. Telefon a kézbe, és jöhet már is a nyerni szeretnék üzenet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Itt van a feladványunk is. Melyik játékos nyerte el legtöbbször világbajnoki mérkőzés után a meccs embere díjat? Ha nem boldogulsz, segítek, ne ijedj meg. Annál is inkább érdemes jelentkezni, mert nem csak a mai napi nyeremény vár rád, hanem jövő héten pénteken két belépőre is esélyes vagy a paloznaki jazz piknikre. Sőt, mi több, 19-én vasárnap egy családi VIP belépőt is lehet nyerni két felnőtt és két gyermek részére a Richter Safari Parkba. Rövidesen az életmód praktikák között elárulok egy remek tippet a délutáni fáradtság ellen. És már pörgetjük is a Daily Mixet, következik Szigalá és a Rip.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

8 perc múlva fél kettő. Eljött az életmód. Praktikák ideje a Rádió egy gongon. Ha az ebéd után rátok törő tompaságot nem kávéval, vagy energiaitallal akarjátok elütni, akkor érdemes figyelni. Hoztunk egy pofon egyszerű, tudományosan bizonyított módszert, ami azonnal újraindítja az agyatokat. A környezetpszichológusok és orvosok mérései szerint az ebéd utáni nehéz percek leküzdésére a legjobb recept egy 10 perces, laza séta a szabad levegőn. Nem kell rohanni, a lényeg a folyamatos mozgás. A kutatások ugyanis bebizonyították, hogy egy ilyen rövid étkezés utáni séta akár 12%-kal is képes csökkenteni a vércukor szint hirtelen megugrását, ami a hírhet kajakómáért felelős. A mozgás hatására felpörög az oxigénellátás, ti pedig teljesen relaxált, mégis maximálisan éber állapotba kerültök. Szóval, ahelyett, hogy a tévé előtt ragadnátok, menjetek ki a kertbe, vagy tegyetek egy kört a háztömb körül. Az energiaszintetek hálás lesz érte. A frissítő séta után pedig jöhet egy remek kétszemélyes vacsora, úgyhogy már is lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben, vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. És csak a következő kérdésre kell válaszolnod. Melyik játékos nyerte el legtöbbször világbajnoki mérkőzés után a meccs embere díjat? Napi nyereményünk egy kétfőre szóló vacsora menü meghívás, a heti nyeremény két belépő a paloznaki jazz piknikre, és a fő nyereményünk 19-én vasárnap egy családi VIP belépő két felnőtt és két gyermek részére a Richter Safari Parkba. A Daily Mix Felix Jén és Shaus igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Walk with

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Rádió egy gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. 2 perccel járunk 13:30 után. A délután folyamán marad a kellemes, meleg strandidő hosszas napos órákkal. Csapadéknak nálunk semmi esélye sincs. Az északnyugati szél élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. Holnap is számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délutánra erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Miközben napközben 29 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd, de csapadék már nem várható. A hőmérők pedig délután 31 fokot mutathatnak. A nyári meleg tehát szilárdan tartja magát. Nem sokára hozzuk az útinfót is, az autópályák legfrissebb tereléseivel, és már pörgetjük is tovább a déli mixet. Következik Rigárd és a Ride It.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 3:42 múlt egy perccel. Az 52-es főúton hídépítés kezdődött az M5-ös autópálya csomópontjánál. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Ugyanezen a főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35. és az 54. kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A munkaterületnél a félútpályát itt is lezárták. Ha pedig lemenekülnétek az 5-ös főútra, Lajos Mizsénél a 67-es és a 70-es kilométer között úthibákat javítanak. Irányonként váltakozó egysávos menet mellett. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, és persze egymásra is. Az útinformációk után nem sokára a kisorsolt hallgatónkkal érkezünk, és már indul is David Guetta és Sia igazi mai slágere, a Beautiful People.

0: Tessék, Nagy Gábor vagyok.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Gábor. Arra gondoltam, hogy megleplek egy focis kérdéssel.
0: Igen.
1: Először is, szerinted ki lesz a világbajnok idén?
0: Franciák.
1: A franciák? Te is a franciákra tippelsz?
0: Igen.
1: Az előző játékosunk is szerintem őket emlegette, és nekem is ez a megérzésem, bár én jobban szeretném, hogyha a spanyolok nyernének. Szerinted ennek van esélye?
0: Elképzelhető. A foci az kiszámíthatatlan.
1: Teljesen kiszámíthatatlan. Én egyébként még abban is benne lennék, hogyha látnék egy nagyon klassz spanyol-norvég döntőt esetleg.
0: Az egy nagy meccs lenne, az biztos.
1: Az biztos. Ez csak a bemelegítő kérdés volt, hogy stílusos maradjunk. A következő kérdésem viszont már élesben megy. Melyik játékos nyerte legtöbbször világbajnoki mérkőzés után a meccs embere díjat? Mondjak-e neked két lehetőséget, ami közül tudsz választani, vagy fejből is tudod?
0: Igen.
1: Az első lehetőség Lionel Messi, vagy Cristiano Ronaldo nyerte el a meccs embere díjat többször?
0: Messi.
1: Lionel Messi, ő 15-ször kapta meg ezt az elismerést, és Ronaldo idézőjelben persze, csak a második ebben a rangsorban. Ő 9-szer lett az adott meccs legjobbja. Bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, a napi fődíjunkat fogjuk akkor sorsolni, de jövő héten pénteken és vasárnap is érdemes lesz figyelni, mert még azokba a sorsolásokba is bekerülsz, ott 2 belépőt lehet nyerni, majd a paloznaki jazz piknikre is egy családi VIP belépőt, 2 felnőtt és 2 gyermek részére a Richter Safari Parkba.
0: Köszönöm szépen!
1: A Daily Mixnek ezzel vége. A következő órában átadjuk a terepet a Mozaiknak, ahol Vizi Zaláné és beszélgető társaié lesz a főszerep. 3 óra után viszont kíméletlenül visszatérek. Hozom majd a legfrissebb VB híreket a tengeren túli pázsitokról, és újra nyílnak a játékvonalak is a 2 személyes vacsora meghívásért. A Mozaikot Loi és a Get Lucky indítja majd.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a Nagykörösi utcai Jakó

0: ébredésre. Foci, piknik, a Rádió egy Kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
8: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
7: Második kecskeméti Summerfest.
8: Jegyek oneticket.hu.
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
11: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
12: Ünnepséggel zárta az évet a tankerületi központ, csapadékvízgyűjtőt igényelhetnek a kiskunhalasiak, ma van a népesedési világnap, Demeter Dia vagyok. A napokban tartott a tanévzáró ünnepségét a Kecskeméti tankerületi központ. Az eseményen Bács-Kiskun több településének pedagógusait és nem pedagógus munkakörben dolgozóit köszöntötték, számol be a BAON. A megjelenteket Pálfi Tamás, a tankerületi központ igazgatója köszöntötte, aki úgy fogalmazott, a pedagógus hivatás sokkal több egy szakmánál, ez egy életre szóló küldetés. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. Az év nevelő, oktató munkát segítő munkatársa díjat 13-an vehették át, az év pedagógusa díjat pedig 22-en érdemelték ki idén. A tanévzáró ünnepség végén a nyugdíjba vonuló iskolaigazgatókat is köszöntötték. Csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek a kiskunhalasiak. Az önkormányzat közölte, a pályázat célja, hogy elősegítsék és növeljék a lakosság környezettudatos szemléletét, ösztönözzék őket a csapadékvíz háztartási hasznosítására. Július 14-től lehet pályázni, egy ingatlanra kizárólag egy tartály igényelhető. A pályázati feltételek és a jelentkezés részletei elérhetők a város honlapján. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
13: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy veszik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
12: Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön. Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
14: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
15: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
16: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét így 2026. július 11-én szombaton 14 óra múlt 3 perccel. Én Vizi Zalán vagyok, és nem sokára Puha Évivel fogunk beszélgetni. A Rádió egy gong műsorvezető kollégámmal, mi Évi három gyermekes édesanyaként megosztja velünk a tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet nagyon jól eltölteni a szünidőt gyerkőcökkel, és nem feltétlen olyan program lehetőségeket vagy ötleteket fogunk hozni, amely zsebbenyúlós történet, hanem költséghatékonyan az élményfaktorra összpontosítunk majd. Emellett a virágos Magyarországról is szó lesz, egészen pontosan arról, hogy Kecskemét, mint a legvirágosabb város, egy környezetszépítő versenyen indult el, és egész Európában képviselte Magyarországot. A részletek hamarosan kiderülnek, ahogyan arról is, hogy megújult a Lajosmizsei puszta templom, a Kecskeméti Múzeum szakemberei is dolgoztak a felújításon, és most már ez a szakrális árpádkori műemlék látogatható, és nagyon jó kis program lehetőséget kínál ez is. Tartsatok velünk!
17: Igazi mai slágerek.
18: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai slágerek.

0: Itt van velünk a stúdióban Puha Éva, a Rádió 1 Gong műsorvezetője. Vele fogok beszélgetni
1: a következő
0: percekben. Szia! És arra gondoltunk, hogy keresünk egy kreatív szemét, és téged találtalak meg ebben.
1: Hát keresgéltetek volna még egy
0: Mert hogy szeretnénk összeállítani néhány kis kiinduló pontot a hallgatóinknak, így a nyári szünetre, ez volt az alap ötletünk itt a magazin műsorunkban, hogy hogyan is érdemes eltölteni itt a nyári időt, a nyári időszakot a családoknak, úgyhogy az ne feltétlen a pénztárcát terhelje meg, de mondjuk az élményfaktort azt megadja, és legyen egy kis olyan hát időtöltés, közös időtöltés a családoknak, amely így a nyári időszakra alkalmas. Hát három gyermekes anyaként volt pár ilyen nyári szünetet, gondolom.
1: Így igaz. Hát igen, az én gyermekeim már nagyok, 17 és 15 évesek, és igen, azért annak ugye azért van három, mert hogy ugye 17 évesek az ikreim, úgyhogy fel volt adva a lecke, mert összesen másfél év volt közöttük, viszont ugye ugyanúgy mellette dolgozni kellett, tehát azért mondtad itt az ár és az élményfaktort, azért én itt gyorsan közbeszúrom, mint tényleg abszolút aktív édesanya, hogy az idő is egy nagyon komoly faktor, tehát hogy azért azzal is, és szerintem az az egyik legmegterhelőbb a szülők számára, hogy hogyan iktassák be úgy ezt a 10-11 hetet az életükbe, hogy hát valószínű, hogy nagyon senkinek nincsen ennyi szabadsága, tehát most konkrétan a dolgozó szülőkre gondolok, mert nyilván akik gyesen vannak otthon, vagy akik olyan helyzetben vannak, olyan vállalkozásban dolgoznak, ahol meg tudják oldani, ott egy picit könnyebb, de én azt gondolom, hogy amikor tényleg úgy kell lavírozni, hogy együtt az idő intervallum, vagy időfaktor, az élményfaktor, és még esetleg az anyagi faktor is timmeljen, na az a magic, és az, ami valóban nagyon nehéz. Én próbáltam mostanában kérdezni a gyerekeimet, pont ilyen nosztalgiázás gyanánt, hiszen a kisebbik most ballagott 8-ból, hogy milyen emlékeik vannak a gyerekkorukból, a egészen pici gyerekkorukból, tök jól érintett, hogy hát semmi. Ez volt az első válasz, aztán persze átgondolták egy kicsit, de hogy így váratlanul érte őket a kérdés. Hát én meg ugye vért izzadtam, hogy azért élménydúsát tegyem a nyári, őszi, téli, tavaszi szüneteket és időszakokat, meg ugye egyáltalán a gyerekkort. Úgyhogy ötletelni kellett rendesen, és azért nem a kőkorszakban születtek, és nem akkor váltam édesanyává én sem, de azért a mostani interaktivitását megnézve az internetnek, gyakorlatilag bármit beírunk a keresőbe, és kidob 47 ezer ötletet, hogy mit is csináljál a nyári szünetben, azért ez mondjuk 15-17 évvel ezelőtt nem így volt, hanem bizony még kreatívnak kellett, vagy még kreatívabbnak kellett lenni, és hát volt bőven olyan, ami fejtörést okozott, viszont egy idő után az ember, hogyha ezt így szépen megtanulja egy kicsit elengedni ezt a feszültséget, hogy mindig valamit csináljon a gyerekkel, akkor szerintem egészen jól rá tud érezni ezekre. Az egyik legfontosabb az, hogy néha nem baj, hogyha unatkozik a gyerek. Tehát én azt látom, hogy most a mai interaktív világban, ahol tényleg nagyon gyorsan akarunk mindenféle tartalmat fogyasztani, és hát a gyerekeink meg már ebbe születtek bele, ugye mondják is, hogy mobiltelefonnal a kezükben született gyerekek, vagy digitális eszközzel a kezükben született gyerekek, ők tényleg nehéz nekik azt mondani, hogy nézd csak meg, mert ott van egy kis katicabogár, és azonnal majd mindjárt elrepül. De amíg az elrepül az a katicabogár, az idő alatt a gyerek már 3-4 mesét megnézett volna, jó, meg ilyesmi. Szóval nehéz lelassítani, de azért voltak ötleteim, és hál' Istennek így egy kicsit motiválva a gyerekeket, hogy emlékezzenek már vissza, sikerült is például.
0: Mondj is példákat, igen, tehát, hogy akár ezek a példák jók lehetnek a hallgatóinknak is, meg kis nosztalgia faktor neked is.
1: Igen, próbálunk csak a szépre és a jóra emlékezni, de így igaz, én nekem például nagyon bevált az, hogy egy az egybe bevontam őket nyáron mindenbe. Ezt így az a szemükbe is mondom, de a hátuk mögött is mondom, hogy hál' Istennek nagyon önálló és nagyon talpraeső gyerekeim vannak. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon fontos előzménye és hívó szava volt az, hogy én mindig mindenbe bedobtam őket, úgymond a mély vízbe. Tehát nyáron ugyanúgy segítettek mondjuk az ebéd elkészítésében, ami néha igen egy picit több munkával járt, mert többet kell utána mosogatni vagy törölgetni, de a gyerek szerintem annál jobban, mint hogy be van vonva a napi aktív teendőkbe, annál jobban semmit nem élvez, ugye ezért akar mindig mindent egyedül csinálni, már másfél éves korától kezdve, majd ő egyedül felveszi a cipőt, egyedül csinál mindent, ezt néha egy kicsit, hogyha hagytuk, vagy hagytam, akkor hihetetlenül gyorsan elrepült mondjuk egy-egy délelőtt az altatási időig, mert most mondjuk maradjunk a pici gyerekeknél, és akkor például imádtak borsót fejteni, imádtak saját limonádékat készíteni, tehát ők mondták, hogy milyen ízre csináljuk, és akkor abból tettünk bele többet, ez néha olyan extrém lett, hogy gyakorlatilag ihatatlan volt, de abszolút, tehát a konyhai munkákba és a háztartási dolgokba bevonni a nyári szünetbe a gyerekeket egészen pici kortól, szerintem az egyik legzseniálisabb ötlet és a legjobb. De hát persze, hogyha kikapcsolódásra és élményfaktorra váltunk, akkor azért arra is vannak ötleteim.
0: Ezeket az ötleteket pedig majd megkérdezem tőle, de csak a zenét követően. Marad velünk Puha Éva itt a stúdióban.
2: Ez a Rádió egy gong. Hogy csak igazi mai

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió Egy Gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Puha Évi, a Rádió Egy Gong műsorvezetője, és arról beszélgetünk itt a magazin műsorunkban, hogy milyen ötleteket is lehet átadni a kedves hallgatóknak, nektek, hogy itt a nyári szünetet hogyan érdemes eltölteni gyerekekkel. Ugye az a célunk, hogy nem feltétlen pénztárcába nyúlós és anyagilag megterhelő programötleteket adjunk, hanem kicsit elgondolkodtatni a szülőket, vagy megosztani a te tapasztalataidat, mert hogy 3 gyermeket sikerült felnevelni, hogy hogyan is lehet eltölteni nagyon jól ezt a kis szünidőt. Milyen ötleteket tudsz mondani ezzel kapcsolatban?
2: Igen, az előzőt abban kihagytam, hogy azért mindenki így van nagyon sok nyugtató teát, mert azért a nyári szünet ez tényleg egy megterhelő időszak, én azt gondolom a szülőknek. Már hogy interaktív legyél, dolgozzál mellette, csináld a háztartást, de ugye, ahogy ígértem is, elmesélem, hogy én például miket csináltam szívesen a gyerekekkel. Az egyik legjobb emlékeink, és az egyáltalán nem a spanyol viasz, hanem azt gondolom, hogy sok száz évre visszanyúló dolog, az a bunkerépítés, ami 40 fokban is kiváló lehetőség, mert lehet csinálni bent a hűvös lakásban is, hogyha meg nyár esték vannak, akkor meg lehet csinálni kint akár a kertben, bár nekünk

0: kisfiam mit tudom én, mosogatta meg előre a paradicsomokat, a cukkinit, és akkor mindenki a saját kis kezével hozta, hogy mit szeretne rátenni a grillre. Természetesen nyilván ez a grillezés részét azt én csináltam, de hogy annyira interaktívak, annyira cukik voltak, és annyira segítőkészek, hogy nekik ezek a programok maradtak meg. Tehát tök érdekes, hogy nagyon sokszor azért vittem őket kalandparkba, vagy élményfürdőbe, vagy ilyesmi csúszdaparkba, hát ott maximum egy-két horzsolás, ami még látszik a mai napig, de nem igazán arattak akkora elsöprő sikert, mint például ezek. Aztán nagyon-nagyon szerettünk kavicsokat festeni. A kavicsfestés szerintem a nyári szünet, illetve a tavaszi-őszi szünet Jolly Jokere, akár a téli is, de ott meg inkább a gesztenyékkel mókoltunk mindig. De nyáron tuti abszolút a legjobb, szerintem nagyméretű kavicsokat, vagy akár piciket is gyűjteni, és akkor csináltunk belőle egy katica családot, Szent János Bogár családot, ki milyen színűre festette le, vagy csináltak ilyen kis üzeneteket, amiket persze megkérdeztem, hogy mit írjunk rá, és akkor én festettem rá, vagy én írtam rá filctollal. 0 forintos megoldás gyakorlatilag, hiszen temperája, festéke, alkoholos filce, szerintem mindenkinek van otthon, pláne kisgyerekes családokban, és hát az, hogy az ember a napi vagy esti sétája során összeszedjen kavicsokat, az az egyik legjobb. Egyszerűen nagyon szerettük, az már ilyen kicsit ilyen negédes, de nagyon szerettük például elnevezni a csillagokat, meg a csillagképeket. Ehhez is ugye ki kell feküdni a szabadba nyár este, ez is egy abszolút esti program, illetve ehhez ugye az is kell, hogy az ember elengedje azt, hogy nyáron nem fog a gyerek lefeküdni 7:30-kor, szerintem nem is kell neki, hiszen pont egy csomó tök jó élményt be lehet szerezni az esti órákban is, akár ilyenekkel, akár ami a legnagyobb kedvencünk volt, az pedig a kanapémozi. Nem annyira volt kedvem, sem időm, sem kapacitásom mindig moziba cipelni a gyerekeket, és megmondom őszintén, annak se örülök, ha a sor közepén ülünk, és akkor egyszer csak feláll 10 perc után, hogy már pedig neki mosdóba kell mennie. Így inkább azt csináltam, hogy otthon néztünk filmeket. Erre már délelőtt vagy délután kaptak ilyen kis kuponokat, úgynevezett mozi jegyeket, az óvis jelüket, vagy valami kedvenc rajzukat rárajzoltam. Ezt a reggeli kávé közben egyébként 3 perc alatt el lehet készíteni egy kis papírfecnire, és akkor a mozi jegy meg volt estére a kezdési időponttal. Ez motiválta őket, hogy időbe lefürödjenek, ezt csak így súgom az anyukáknak és apukáknak, és akkor derült ki, hogy mi lesz az a mese vagy film, hát nyilván olyat választottam, amit azért szeretnek, és akkor nagyon sok színes papírt tartottunk mindig otthon szintén, ilyen origami és ilyen egyéb nyári elfoglaltság kreativitás kapcsán, és a színes papírokba csavartam be a popcorn, és szívószállal ihatták a limonádét, szóval, hogy ez mind olyan, ami tényleg, amit most elmondtam, szerintem 1000 forintból kijön a popcornnal és a limonádéval együtt, mégis ezek aratták náluk az elsőprő sikert, és ezekkel szerintem parádésan jól át lehet vészelni amúgy a nyári napokat.
1: Ezek azokra az élmények, amikre emlékeznek sokkal inkább, mint az ilyen nagyon-nagyon csiliárdokba kerülő utazások. Persze nyilván azok is tudnak élmény faktort jelenteni, hogy ne, de itt most az volt a célunk, hogy tényleg ilyen kis gondolatcsírákat elültessünk a hallgatókban. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a közösen töltött idő a legfontosabb a gyereknek, így visszagondolva?
0: Így visszagondolva, igen, illetve azok, amik valóban a mindennapjaink részei, mert hogy és így van, nem kétségbe vonva azt, hogy egy nagyon szép és nagyon gyönyörű helyen egy all-inclusive nyaralás is adhat óriási élményt a gyereknek. Szerintem néhány éves korukig egyszerűen ilyenekre emlékeznek, szóval, hogy nem fog neki az megmaradni, hogy most melyik nyáron hova utaztak. Azok viszont ilyen, hogy mondjuk, mit tudom én, hogy nevezte el a kavicson a kis bogarakat, amiket festett. De döbbenetes egyébként nekem is az, hogy én azért akkoriban sokat marcangoltam magam azért, hogy nem viszem őket drága és egzotikus helyekre és utazásokra, mert hogy azért az ismerősök között bőven voltak, akik igen. És utólag visszagondolva, egyáltalán nem bánom ezt, mert nagyon, nagyon szép emlékeik lettek így is a gyerekkorukból, és azt nem mondom, hogy felesleges lett volna, vagy felesleges pénzkidobás lett volna, de azt látván, hogy mennyit tapasztal egy kisgyerek a mindennapi életben, hogyha bevonjuk abba, ami történik körülötte, és nem pedig egy tökéletes világot mutatunk neki, azért szerintem megérte.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt az a gondolat, hogy veled fogunk beszélgetni ebben a témakörben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad nekünk ezeket a nagyon szuper kis kreatív ötleteket.
0: Hát én is köszönöm, és majd bízom benne, hogy sokan tudják hasznosítani, meg akár kiegészíteni, mert nyilván a sor az végtelen, és az anyukák

0: kreativitása is azért, azt gondolom, meg az apukáké is talán.
1: Puha Évi műsorvezető kollégámat hallottátok tehát az elmúlt percekben. Ezeket az ötleteket megvalósíthatjátok ti is itt a nyári időszak során, illetve nektek is vannak hasonló kreatív, otthon megoldható ötletek, hogy hogyan töltitek a szünidőt, a gyerkőcökkel nyugodtan írjátok meg nekünk, és talán egy másik adásban ezekről is beszélhetünk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer neked, Évi.
0: Én is köszönöm.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan.
2: Rádió 1 Gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Mozaik című magazinműsorunkat hallgatjátok, ahogyan arról már beszámoltunk, 2025-ben Kecskemét lett a 30 ezer fő feletti városok kategóriájában Magyarországon a legvirágosabb város, ezzel pedig jogot nyert arra, hogy szerepeljen egy európai versenyen, tehát Magyarországot képviselje Európában az Entente Floral Europe környezetszépítő és fenntarthatósági versenyen. Nem csak arról van szó, hogy mennyi virág van egy adott városban, és hogy mennyire szép, hanem itt a fenntarthatóságra, a klímaválság kezelésére is nagyon koncentrálnak ebben a versenyben, és bizony a szakmai zsűri, a nemzetközi zsűri az ezen a héten el is látogatott Kecskemétre, hogy értékelje szakmai szempontok alapján, hogy a város hogyan is van felkészülve a klímaválságra, a fenntarthatóságra és a környezetszépítésért mit is tesz. A zsűri tagja egy magyar hölgy is, Bátoriné dr. Nagy Ildikó Réka, aki az Entente Floral Europe, tehát ennek a versenynek az alelnöke, úgyhogy őt kérdeztük meg azzal kapcsolatban, hogy a szakmai zsűri, amelynek tehát ő is tagja, milyen benyomásokkal gazdagodott, amikor Kecskeméten járt.
2: Ugye mi rendszeresen jártunk a felkészülési időszakban, havi egyszer Kecskeméten, azért, hogy segítsünk a városnak, abban, hogy a legszebb arcát tudja megmutatni, és azokat a projekteket ismertesse meg a zsűrivel, ami tényleg nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő értékű, úgyhogy nagyon sokat jártunk ide. A mai napnak szerintem a kiemelkedő példái az biztos, hogy a Rudolf laktanya területe, illetve a Homokbánya területe, ez a két fejlesztési terület, ami kiemelkedő, hiszen mind a kettő a kompakt város elv mentén az egykori barna mezők helyén nőnek ki új, élhető és szerethető városrészek, olyan helyen, ahol esetleg szennyezett talaj volt, leromlott állapotú épületek vannak, és még a városi történelemben is a nem biztos, hogy a legkellemesebb emlékű helyek. Ez nagyon kiemagasló fejlesztés, hiszen sokkal nehezebb dió ezeket a lepukkant épületeket felújítani, a szennyezéseket megszüntetni, és ott egy vonzó, élhető, aktív városrészt kialakítani, mint mondjuk a környező szántóterületre landoltatni egy új lakóparkot, az egy könnyű dolog, viszont nem tesz jót a környezetnek, ez pedig sokkal jobbat tesz, hiszen ezek a csúnya sebek a város belsejében, ezek lépésről lépésre megszűnnek, és nagyon értékes területekké válnak. Amit még kiemelnék, ugye maga a városháza felújítása, illetve a főtér és a főtérhez kapcsolódó sétánytengely, az mind olyan kiemelkedő kulturális öröksége a városnak, amit méltón ápol, ugye az épületfelújítás az egyértelműen kimagasló, nemzetközi viszonylatban is kimagasló, jól sikerült építészeti beruházás, és a főtér és a hozzá kapcsolódó sétánynak az átalakítása is nagyon kiemelkedő. Egy ilyen városi főtértől az ember azt várná, hogy nagy burkolt felületek vannak, szökőkút, sok pad, hogy egy ilyen gyülekező tér az általában így néz ki, egy klasszikus történeti főtér. A Kecskeméti annyiban különleges, hogy itt sokkal nagyobb a zöld felület aránya, mint a burkolat aránya, nagyon árnyas, sok-sok szökőkút van, így a nyári melegben nagyon kellemes a mikroklíma, az ember nem kap hőgutát, hanem végig tud úgy sétálni a főtéren az egyik végéből a másikból, hogy végig árnyékban van, és ez egy különleges dolog, hiszen ezt a fajta európai történeti hagyományt, hogy egy főtéren csak nagy gyülekezőtér van, ezzel szakít a kecskeméti főtér, és jó értelemben fejleszti, így a városi lakosoknak sokkal kellemesebb környezetet biztosít. Ami még kiemelkedő érték a főtéren, hogy nagyon sokféle fával találkozunk, sokféle évelővel, sokféle növénnyel, ami részben a kertkultúra hagyományt is be tudja mutatni, a Kecskemét híres a kertkultúrájáról, de a klímaadaptációra is jó válasz. A városi zöldfelületgazdálkodók olyan növénytelepítésekkel kísérleteznek, ami az egyre terhelőbbé váló klímában is életképes környezetet biztosít.
3: Nem véletlen hangzott el nagyon sok gondolatában most a fenntarthatóság, a környezetvédelem, hiszen ez a verseny egyik fő célkitűzése. Ilyen szempontból Kecskemét az ön tapasztalatai alapján a már sok-sok európai városhoz képest, amelyben volt ennek a versenynek köszönhetően, hogy áll?
2: A Kecskemét a saját bőrén érzi a elmúlt 200 év nem feltétlenül jó vízrendezése és a klímaváltozásnak a hatásait. Ugye ez, hogy ennyire nincsen víz, nagyon, ma mondjuk pont esett az eső, ami egy üdítő színfolt volt a zsűrinap folyamán, de azért általában aszályos időszakokkal találkozunk ilyenkor, hiányzik a talajszintből is, nagyon sok milliméternyi talajvíz, és a folyószabályozások miatt ugye a talajvízszint is megváltozott az elmúlt jó, na most már nem is évtizedben, hanem több évszázad alatt, és ezért Kecskemét kiemelten terhelt, hogy úgy mondjam, egy nagyon magas kockázatú város, nagyon kitett az ökológiai egyensúlya is, illetve a klímaváltozás hatásainak is nagyon kitett. Tehát Kecskemétnek elemi érdeke, hogy komolyan vegye a fenntarthatósági szempontokat. Ugye ez talán azért nehéz, mert Kecskemét egy iparváros, most lehet, hogy régen mezőváros volt, és a mezőgazdaság adta a fő megélhetés, de ma egy iparváros egyértelműen, az egész berendezkezése és a működése is egy iparváros működést mutat, és nagyon nehéz egy olyan városnak, amelyik az iparból él, ennyire ugye a fenntarthatóság szempontjainak is ilyen magas szinten megfelelni. A város vezetése szerintem nagyon jól egyensúlyoz itt a két irány között, és igyekszik ezt kart-karba öltve vinni mind a két témát, tehát ugyanúgy a város megélhetése, a munkahelyteremtés és ahhoz kapcsolódó innovatív környezet, iskola, háttérintézményeket, akár mobilitás körülményeket megteremteni, de kénytelen ugye a fenntarthatósági kérdésekkel is nap mint nap foglalkozni, mert hiába vannak kiterjedt erdőségek, akár 40-50 évvel ezelőtt eltelepítve, a klímaváltozás miatt folyamatosan ugye szárazodik a terület, ezért lehet, hogy ezek az erdők szép lassan elhalnak, tehát muszáj új megoldásokat keresni. Éppen ezért országos szinten biztosan nagyon innovatív megoldások, például a csapadékvíz helyben tartására törekvések, részben civilekkel összefogva, ugye ez az esőkert történet itt Kecskeméten, az esőkert hálózat kialakítása, vagy a fásítási programok, az erdősítési programok, illetve minden olyan, ami az ide érkező csapadékvizet igyekszik helyben tartani, az áportározó rendszer, túrrendszer, illetve a csatorna rendszernek a rekonstrukciója mind ide tartozik.
1: Innen folytatjuk már is a műsorunkat.
0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
4: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
5: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is arról van szó, hogy Kecskemét elindulhatott az Entente Florale Europe, egy környezetszépítő és fenntarthatósági versenyen, méghozzá annak köszönhetően, hogy 2025-ben Kecskemét lett a legvirágosabb város Magyarországon, és így képviselette Európában Magyarországot, Kecskemét. Hogy mit tesz a város a klímaválság kezelésére, hogy milyen törekvéseket valósítanak meg, mert ez a verseny nem csak arról szól, hogy mennyire virágos, mennyire szép a város, hanem ahogy a fenntarthatósági szempontoknak is megfelele. Azt megkérdeztük Bátoriné dr. Nagy Ildikó Rékától, aki ennek a versenynek ott van a szakmai zsűriében, hiszen az Entente Florale Europe alelnöke. Ő beszélt tehát nekünk arról, hogy például a vízmegtartás nagyon fontos, a záportározó fejlesztése, az esőkertek kialakítása Kecskeméten, de hogy emellett még mit lehet kiemelni ebben a kategóriában, azt tehát meghallgathatjuk most.
1: Meg lehet említeni a közösségi közlekedésben az útvonalhálózatnak a fejlesztését, a buszflottának a cseréjét, fokozatos cseréjét, sokkal kevesebb kibocsátású buszokra, illetve a kerékpár úthálózatnak a fejlesztését. Talán azt emelném ki, hogy ez egy nagyon érdekes ellentmondás, hogy Kecskemét az autógyártás városa, és ezzel párhuzamosan jó lenne sokkal kevésbé autós közlekedésre alapozott városként gondolni Kecskemétre. Mai nap azért még jelentős, tehát a mai napon még azt tapasztaltuk, hogy alapvetően azért a személygépkocsi közlekedés az, amire alapoz a város. Ez talán egy jövőbeni feladat lehet, hogy ezt az önellentmondást hogy oldja föl a város, hogy mi autót gyártunk, ez az erősségünk, a kerékpárral járunk dolgozni, kerékpárral járunk iskolába, vagy közösségi közlekedéssel járunk. Ugye nagyon jók az adottságok Kecskemétnek, egy lapos város, tehát akár a kerékpározás mekkája is lehetne, de ezzel ellentétben mégsem láttunk annyi mondjuk kerékpárút hálózat felületet, nem láttunk annyi kerékpározó embert, de innen úgy gondolta a zsűri is, hogy bár az infrastruktúra fejlesztés elindult, de még nem méltó alternatívája a személygépkocsis közlekedésnek, úgyhogy ezen a téren biztos van tennivalója még a városnak.
2: Ez már az értékelés részéhez tartozott. Igen. Mit lehet még kiemelni, vagy így zárszóként az értékelésből mit oszthatunk meg a lakosokkal, a kecskemétiekkel, mert az fontos tudni, hogy ennek eredménye szeptemberben lesz csak, tehát akkor tudjuk meg, hogy esetleg aranyminősítést nyere a város, mert hogy itt ilyen minősítéseket lehet nyerni, arany, ezüst, bronz, hogyha jól mondom, de az értékelésből így zárszóként még mit lehet kiemelni?
1: Igen, amit nagyon magasra értékelt a zsűri, az a helyi stratégiai tervezésnek a magas színvonala, illetve az, hogy a stratégiai tervezési elképzeléseket, akciótervi elképzeléseket apró pénzre is tudja váltani a város. Tehát nem csak papír marad a polgármester asszony fiókjában, hanem lépésenként meg is tudja valósítani ezeket a beruházásokat. De nagyon sok város fejben okos, de a megvalósítás szintjén esetleg kevésbé. A Kecskeméten pont az ellenkezőjét tapasztalta a zsűri, tehát amit meg is tud valósítani, azokat mind magas színvonalon teszi. Amit még kiemelt, hogy a nagyon jó együttműködést akár az állami, akár a megyei szervekkel, illetve a magánszektorral és a civil szereplőkkel, akikkel mind közösen tudnak a fenntarthatósági kérdéseken dolgozni. Itt például a Nemzeti Park Igazgatósággal, vagy akár a Mercedes gyárral való jó kapcsolat, ami ugye közösen tudnak tenni részben környezeti nevelési programok közös lebonyolításával, vagy a Mercedes gyár CSR programjának keretében további erőforrásokhoz jut a város a biodiverzitás növelés és a fenntarthatóság megvalósítás kérdés. Ami még nagyon izgalmas, hogy a faállománya nagyon kiterjedt Kecskemétnek, európai szinten is, tehát itt azért a magán területeken lévő fákkal együtt itt azért százezres nagyságrendben található faállomány, és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása a faállománynak biztos, hogy nehézséget fog okozni, mert olyan iramban változik a klíma, hogy ahhoz a már régebbi állományok nem biztos, hogy tudnak jól alkalmazkodni, úgyhogy ez biztos, hogy egy feladata a városnak, hogy saját fa faállomány fejlesztési stratégiát dolgozzon ki, illetve azzal is többet, kicsit mélyebben foglalkozzon, hogy a meglévő faállományát hogy tudja megőrizni a jövő generációi számára.
0: Bátoriné dr. Nagy Ildikó Rékát, az Entente Florale Europe alelnökét hallottuk, tehát az elmúlt percekben, szeptemberben derül ki, hogy Kecskemét milyen minősítést nyer. Itt ezen a versenyen természetesen erről is beszámolunk majd.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Felújították Kecskemét környékén, egészen pontosan ott Lajos Mizse határában az Árpád-kori Mizse falu templomának maradványait. Egy rom templomról van szó, a Lajos Mizsei puszta templomként elhíresült épület. Eredeti funkcióját évtizedek, évszázadok óta nem tudja betölteni, ugyanis a 14.-15. században néptelenedett el a tatárjárás idejében ez a falu, viszont ez a szakrális műemlék nemrégiben megújulhatott a Market építő ZRT örökségvédő programjának köszönhetően. Természetesen a felújításban részt vettek szakemberek is innen a Kecskeméti Katona József Múzeumtól. A múzeum földrajzkutatója és osztályvezetője dr. Pánya István nyilatkozott rádiónknak a helyszínen azzal kapcsolatban, hogy miért fontos és jelentőségteljes, hogy a Lajos Mizsei puszta templom immáron felújított formájában látogatható bárki számára.
2: 15 éve kutatjuk a Kecskeméti Múzeum igazgatójával, dr. Rosta Szabolcsal a megye középkori múltját. Most már kimondhatjuk azt, hogy a ma létező 119 településből összesen 4 település büszkélkedhet ilyen épített rommal. Több száz templomot feltérképeztünk ez alatt a másfél évtized alatt, és mindegyik templom a föld alatt van. Tehát ez a 4 kivétel, és köztük a mizsei, ami mellett most állunk, azért ez egy óriási dolog a megye számára, és azt tudni kell, hogy a megyének az északi részére csoportosul a legtöbb ilyen épített emlék, tehát a Bácskában a homokhátságnak az alsó felén, illetve a sár közben ilyennel nem találkozunk. Tehát ennek a jelentőségét itt Kecskemét környékén mindenképpen az adja, hogy Lajos Mizsének van egy ilyen turisztikai célra, illetve egy hétköznapi kiránduló helyként, rekreáció célra használható rom temploma, ahova ki lehet jönni a családdal, piknikezni, lehet gondolkodni, tehát ez egy nagyon sok funkciós helyszín itt a település határában, és azt tudni kell, hogy alapvetően erre nincs állami keret. Tehát a Kecskeméti Múzeum bár kutatta ezt a területet, kutatja ezt a helyet, de alapvetően mi mindig csak szomorúan tapasztaltuk, és láttuk, hogy egyre jobban repedeznek a falak. Tehát nekünk arra az elmúlt 15 évben nem volt lehetőségünk, hogy kezdeményezünk bárkinél is ilyenfajta állagmegolvást. Az, hogy a Market építő ZRT, ők egy ilyen társadalmi felelősségvállalás projektet hoztak össze, és az országban kiválasztottak azt hiszem kb. 10 templomot. Tehát ez, hogy ebbe belekerült ebbe a merítésbe a Lajos Mizsei puszta templom, ez egy óriási dolog. És azt látni kell, hogy ez a vállalás, amit ők csináltak, gyakorlatilag sok 10 millió forintba, illetve másfél évnyi előkészítő munkába telt. Tehát nekünk ez hatalmas dolog. Mi feltárni tudunk templomokat, vagy alapvetően különféle régészeti munkákat végezhetünk templomoknál. Itt ennél a romnál is Fazekas András Kristóf kollégám, régész kollégám végzett a Kecskeméti Múzeum részéről előkészítő kutatásokat.
3: Az is elhangzott, és ezt a beszédetben emeltett ki, hogy több ezer, vagy nagyjából 2000 tárgy került elő itt a régészeti munkák során a felújítással kapcsolatosan?
2: Azt tudni kell, hogy 1930-as években itt volt feltárás, a Kecskeméti Múzeum akkori igazgatója Szabó Kálmán és a kollégája Pap László végzett itt feltárást, és nagyon kiterjedt ástársokat tudtak akkor még végezni, megtalálták a házak helyét, akkor a templomnak a falazatok is itt máshogy nézett ki, meg is tudták állapítani a templomnak az alaprajzát, ugye ezt most már csak így közelítőleg tudjuk meghatározni, ugyanis azóta is ugye pusztult, romlott a templom állapota. És azt tudni kell, hogy az akkori feltárásoknak a teljes dokumentációja, fotóanyaga, rajzanyaga, leletanyaga elveszett 1944-45 fordulóján. Tehát gyakorlatilag ennek a romtemplomnak, bár ez ugye a negyedik olyan romja itt a megyének, ami a pusztában megtekinthető, ha egy kiállításon szerettük volna megmutatni az itt élő embereknek, vagy itt élt inkább múlt időben, tehát az itt élt embereknek az emlékeit, egyszerűen semmi nem lett volna néhány évvel ezelőtt a kezünkben. Nem tudtunk volna egy kiállítást összehozni. És a közösségi régészet a civileknek a bevonásával megteremtette azt a lehetőséget, hogy ezt a rengeteg szántóföldet, illetve egy gyepet, gyümölcsöst, ami körülvesz bennünket, ezt megkutassuk. És az elmúlt 15 évben a Kecskeméti Múzeum több mint 2000 tárgyat gyűjtött innen össze. Tehát csak a harangnak, a középkori templom harangjának megtaláltuk legalább 20 töredékét. Megtaláltuk az Árpád-kori templomnak, a körmenti keresztjének a korpuszát például. Ez egy nagyon különleges lelet. Emellett rengeteg pénzt találtunk. Én azt mondom, hogy egészen az Árpád-kortól, tehát még a legtávolabbi, a legkorábbi időszaktól egészen a 16. század végéig szinte minden évtizedből találtunk valami érdekes leletet. És ez ugye mind a civileknek, a múzeum 50 segítőjének köszönhető. Most már ugye egy 500 fős múzeumbaráti közösségünk van.
3: A templomról mit tudhatunk, mit sikerült kideríteni erről a Lajos Mizsei pusztatemromról? Mikor állhatott ez itt teljes valóságában, és mi a története?
2: Ez a templom, ami most itt áll, vagyis fogalmazunk pontosabban, ez egy rom. Ez a rom, ez gyakorlatilag egy gótikus, ez egy késő középkori 14.-15. századi épület. Annyi viszont teljesen biztos már a leletek alapján, hogy itt korábban is volt egy árpádkori település, és annak volt egy árpádkori temploma, és annak is megtaláltuk egyébként a leleteit. Az előbb említett, általam említett körmeneti keresztkorpusz, ez gyakorlatilag ehhez az árpádkori templomhoz kapcsolódik. És megtaláltuk ennek az árpádkori falunak különféle leleteit is. Ezt az árpádkori települést viszont a tatárjárás elsodorta. Jött egy rövidebb, valahány évig évtizedig tartó lakatlan időszak, és utána jöttek a kunok. És azok a kunok, akik felépítették ezt a templomot, gyakorlatilag Mizse szállásának nevezték ezt a települést. Lajos Mizsének ugye ez az egyik névadója, a másik névadója az Lajos szállása volt, az kicsit arrébb van, az teljesen elpusztult, semmi nincs már a felszínen. Ez azért egy óriási kontraszt, hogy a másik névadóhoz semmi nem maradt. Azt tudni kell, hogy ez a templom, ami itt áll mellettünk, ez már a kunokhoz köthető. Tehát amikor azt mondjuk, hogy árpádkori templom, ez egy nagyon félreértésre adható volt szerintem, de Magyarországon ez általános, amikor puszta templomokról beszélünk, valahogy mindenkinek a legrégibb, tehát a zárpádkor, mint egy ilyen nagyon virágzó időszak, valahogy ez jut az eszébe, de ez a kunokhoz kapcsolódik, ez nem árpádkori, ez a mostani itt álló rom. És azt tudni kell, hogy ez a 15 éves háború idején, az 1590-es években pusztult el. És azt is tudjuk, hogy az összes kun nem halt meg, tehát nem hurcolták el, ugyanis ugye a történelmi könyvekben, meg mindenféle leírásokban lehet azt olvasni, hogy mindenkit elhurcoltak a törökök, meg mindenki elhunyt. Szerencsére itt a kunok egy része megmaradt, és azt tudjuk egyébként, hogy a közeli nagykörösre menekültek be, és a 17. században még éltek olyan kun leszármazottak, akik eredetileg itt laktak Mizsén egyébként. És valószínűleg egyébként a mai nagykörösi népességben még talán kimutatható lenne családfa kutatással, kik voltak a szó szerint Mizséről származók.
1: Dr. Pánya Istvánt, a Kecskeméti Katona József Múzeum földrajzkutatóját, osztályvezetőjét hallottuk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. Ne felejtjétek, holnap is jelentkezem majd a Mozaikkal, ugyanígy 14 és 15 óra között. Most viszont búcsúzom, további szép szombatot és kellemes rádiózást mindenkinek. Vizi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező báron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
10: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, nyáron is dolgoznak a revizorok. Ma lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kézhigiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést. Az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett. A díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok, a NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai, a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termelés szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik, olvasható az Adó Trafi Pax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a Vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
14: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
13: Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
15: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai sláger megy.

11 perccel járunk 3 óra után. Javában benne vagyunk a szombat délután sűrűjében. A strandokon és a kertekben most pörög a csúcsüzem. A tikkasztó hőség szerencsére egyelőre messze jár. 31 fokot mutatnak a hőmérők. Ennél jobb időt kérni sem lehetne a lazításhoz. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Folytatódik a foci és piknik, a Rádió 1 gongon játékunk, ahol a tét a fenséges, kétszemélyes vacsora meghívás. Ha ti is szeretnétek bekerülni a kalapba, nincs más dolgotok, mint már is elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet. SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. Itt van a feladványunk is. Az idei labdarúgó világbajnokságon hány európai csapat jutott a legjobb 8-ba? Nem sokára ráadásul érkezik a VB Express a legfrissebb futballdrámákkal, és jönnek az igazi mai slágerek megállíthatatlanul. Kellemes délutáni rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Ed Sheeran és

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Ahogyan ígértem, a legfrissebb és legforróbb hírek következnek a tengeren túli labdarúgó világbajnokságról. A négy negyed döntős mérkőzésből már kettőt lejátszottak, és az egyik elődöntő párosítása ismert. Jövő kedden Franciaország fog Spanyolországgal játszani a döntőbe jutásért. A spanyol válogatott tegnap este a belgák elleni 2-1-es sikerrel jutott tovább. A spanyolok már 36 mérkőzés óta veretlenek. 27 győzelem és 9 döntetlen a mérlegük. És ez a leghosszabb veretlen sorozat a történetük során. Ma és holnap hajnalban a másik két negyed döntőt is megrendezik. 23 órától Norvégia-Anglia, hajnali 3-tól Argentina-Svájc mérkőzés lesz. A két továbbjutó jövő szerdán játssza a második elődöntőt. A kiesés után és Roberto Martínez távozása után már is megvan Portugália új szövetségi kapitánya. A 71 éves Jorge Jesus veszi át a portugál nemzeti csapat irányítását a 2030-as VB végéig. Jesus legutóbb Szaúd-Arábiában dolgozott, ahol bajnokságot nyert Cristiano Ronaldo csapatával, az Al-Nassr-ral. A VB Last Tomb-ból, nálunk pedig a játékvonalak izzanak a két személyes vacsora meghívásért és a jövő heti fődíjsor. Küldjétek vadul a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra, és válaszoljatok helyesen a következő kérdésre. Az idei labdarúgó világbajnokságon hány európai csapat jutott el a legjobb 8-ba? Amíg körmöltök, igazi mai sláger érkezik. Állok, Eva Max és a Car Keys.

Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ha éppen a Romkertbe készülöttök a ma esti koncertre, fussuk át még egyszer a következő napok időjárását, hogy ne érjen meglepetés. A délután hátralévő részében marad a hosszas napsütés, csapadéknak nyoma sincs és nem is lesz. Az északnyugati szél élénk marad, a csúcsérték 31 fok körül alakul. Holnap is számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután már erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 29 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de az ország döntő részén száraz marad az aszfalt, délután pedig 31 fokot mutathatnak a mérők. A meleg tehát tartja magát, a hétvége tökéletesen alakul, nem sokára jönnek az útinfók, a folytatásban pedig itt van Martin Garrix és a Butterflies.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ahogy haladunk előre a délutánban, a főutakon is elkezdett sűrűsödni a forgalom. Legalábbis a legfrissebb adatok alapján erre lehet következtetni. Az 5-ös főúton Lajos Mize átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszos burkolatjavítás lassítja a haladást. A munkaterületnél csak egy sáv járható, irányonként váltakozva. Kistelek közelében az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt zárták le a félútpályát. Kecskemét belterületén is építkeznek a 78-as és a 81-es, valamint a 87-es és a 88-as kilométer között is közművezetékek építése miatt van érvényben félpályás lezárás. Ott is váltakozva halad a forgalom. Figyeljetek egymásra, a biztonság mindennél fontosabb. Rövidesen jön az utolsó délutáni hívás, és 5 óra előtt a fődíj sorsolás. Justin Bieberrel megyünk tovább, következik a Stay.

0: Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok! A türelem rózsát terem, és nem csak azt, igen, hanem Tamást is.
0: Tamás vagyok, szervusztok!
1: Majdnem sikerült lemaradnod erről a jó kis focis kérdésről. Nagyon nehezen vetted fel a telefon, de nem baj.
0: Bocsánat, kiszálltam az autóval, nem volt az ebben éppen.
1: Aha. Időnként ki is kell, igen, szállni, egy kis pihenőt tartani.
0: Igen, igen.
1: Lenne néhány kérdésem hozzád. Hány meccset sikerült végignézni az idei VB-n?
0: Hát nem sokat. Nem sokat, egy párat.
1: És melyik volt eddig a legjobb a nem sok közül?
0: Hát, már most keverednek itt az események, mert ugye az ember részlegre már fáradtabb, azt nem úgy koncentrál, de...
1: Nem, kicsit keverednek.
0: Nem, azt hiszem, hogy ilyenkor már a vége fele mindegyik izgalmas. Tehát
1: igen, szerintem is.
0: A francia meccs is most nagyon, tehát itt már azért tudnak, akik tudnak.
1: És szerinted ki a legnagyobb esélyes a végső győzelemre?
0: Lehet, a kakas.
1: A kakas? A francia kakas?
0: Lehet.
1: Hát bizony, nekik nagyon nagy esélyük van, jó kis csapat. Én a spanyoloknak drukkolok, ezt bevallom férfiasan, őszintén. Reménykedem benne, hogy Jamal és Cucurella csodát tesznek majd az utolsó mérkőzésen. Oké, akkor viszont lenne még egy kérdésem, és ez már élesben megy. Az idei labdarúgó világbajnokságon hány európai csapat jutott el a legjobb 8-ba? 4 vagy 6?
0: 6.
1: Méghozzá sorolom, Franciaország, Spanyolország, Belgium, Norvégia, Anglia és Svájc. Ma este egyébként 23 órától fogjuk látni a Norvégia-Anglia negyed döntőt. Nagyon kemény meccsnek ígérkezik ez is. Én szívesen néznék.
0: Minden bizonnyal izgalmas lesz.
1: Izgalmas lesz, csak sajnos nagyon későn kezdődik. Lehet, hogy akkor én már rég bealszom. Bekerültél a fődíjsorsolásba, a napi fődíjsorsolásba, és jövő héten is részt veszel 2 sorsoláson. Pénteken és vasárnap is sorsolunk, ne feleddel, legyél telefon és rádió közelben.
0: Most már jobban figyelek.
1: Figyelj nagyon!
0: Köszönöm.
1: Köszi, hogy itt voltál, további szép napot! A következő órában ta-da-ta-ta, fődíjsorsolás, rövid reklám is a hírek után pedig érkezik Hypaton és az Out of My Head.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
10: V6-os motor, 639 lóerő.
11: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
10: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
11: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
10: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a Fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A felelős bulizásra figyelmeztetnek a szakemberek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten, a Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentál higiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Tartanak a munkálatok a Kuruc körúton. A Bácsvíz ZRT a Szennyvíz-Gerinc csatorna felújítási munkálatait végzi. A 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a kecskemétiek. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart, tudatta a szolgáltató. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
16: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
15: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Újabb útszakasz újult meg Kiskunfélegyháza külterületén. A felső galambos hatos dűlő egy szakaszán töredezett, kátyús volt a burkolat, amely jelentősen megnehezítette a közlekedést, emiatt volt szükséges a felújítás. A beruházás két ütemben valósult meg. Elsőként kijavították a kátyúkat, majd korszerű felületzárással újították meg az útszakaszt, így tartósabb és biztonságosabban használható burkolat készült, olvasható az önkormányzat oldalán. Sok napsütésre számíthatunk, majd ugyanakkor többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és elszórtan gyenge záporok kialakulhatnak, de itt térségünkben számottevő eső nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is élénk maradhat, a legmelegebb órákban 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskeméten, érdemes lesz figyelni az erős UV-sugárzásra is. Holnap napos felhős időnk lesz, majd számottevő csapadék nélkül, a szél élénk marad, 30-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go!

itt a Rádió Egy Gong, elérkeztünk a mai nap utolsó, legizgalmasabb órájához. Még ragyogóan süt a nap, továbbra is 31 fokot mérhetünk, az utak pedig már megteltek a hazatérő utazókkal. Kormos Zsolt vagyok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösen és Csongrádon. A játékra újabb jelentkezéseket már nem fogad a gép, a vonalakat lezártuk, de a mai nap összes üzenete itt pihen, a digitális kalapban. Még az óra vége előtt valaki egy fenséges, kétszemélyes vacsora meghívással lesz gazdagabb, és bekerül a jövő heti sorsolásokba is. De addig lazítsunk egy kicsit, nem sokára kinyitjuk a pretykarovatot egy igaz történettel Hollywood világából, és hogy ráhangolódjunk a szombatesti lázra, már is indítjuk Lady Gaga igazi mai slágerét. Következik az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a rádió egy gong. Fél öt lesz 10 perc múlva. Eljött a pletyka rovat ideje. Ahelyett, hogy olcsó bulvárral fárasztanálak benneteket, hoztam egy igaz történetet Hollywood legkedvesebb és legszerényebb szupersztárjáról. Keanu Reevesről, a Matrix és a John Wick filmek sztárjáról. Eddig is tudtuk, hogy nem a tipikus luxus életet éli, hiszen rendszeresen metrózik és szóba áll bárkivel az utcán. A napokban viszont kiderült, hogy Keanu már több mint 15 éve működtet egy titkos, privát jótékonysági alapítványt, amely gyermekkórházakat és a rákos megbetegedések kutatását támogatja dollármilliókkal. A legdöbbenetesebb az egészben pedig az, hogy a színész szigorúan megtiltotta, hogy a neve bárhol is szerepeljen ezeknél az adományoknál. Nem akart reklámot vagy jó sajtót, egyszerűen csak segíteni akart, mivel a húga korábban sikeresen legyőzte a leukémiát. Amikor megkérdezték tőle, miért csinálja ezt titokban, csak annyit mondott: nincs szükségem arra, hogy a nevemet mutogassam. A pénznek így is jó helye van. Hát ilyen egy igazi hős, a filmvásznon kívül. Ezután a szívet melengető hollywoodi történet után térjünk vissza a stúdióba. A háttérben ugyanis már alakulnak a dolgok a mai nap legnagyobb hívásához. Alig negyed óra, és valakinél csörög a telefon a fődíjért, de előtte még vetünk egy utolsó pillantást a holnapi égboltra. Addig is Fast Boy igazi mai slágerét forgatom. Következik a Good Life.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A mai kellemes délután után holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a komoly felhőképződés, és a régióban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet holnap 18 fok körül alakul, napközben pedig 29 fokot mérhetünk. Hétfőn a napsütést több-kevesebb felhő zavarja majd meg, de csapadék már nem várható. A legmelegebb órákban 31 fokot mutathatnak a hőmérők. Nem sokára jön az utolsó útinfo a legfrissebb dugókkal, aztán tárcsázzuk napi fődíjunk nyertesét. Ed Sheeran kamerája addig mindent rögzít. Tessék mosolyogni!

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Elérkeztünk a mai nap utolsó útinformációihoz, a Rádió egy gongon. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópont lehajtóágai továbbra is le vannak zárva az átépítési munkálatok miatt. A Budapest felé tartó oldalon a 88-as és a 87-es kilométer között hídfelújítás miatt zárták le a belső sávot. A forgalmat a külső sávra terelik. Szintén a főváros felé Balástya térségében a 153-as és a 147-es kilométer között 6 óráig sövényvágás miatt zárták le a belső sávot. Kistelek közelében a 142-es és a 141-es kilométer között pedig burkolatjavítás miatt szintén sávzárásra kell számítani. Jó utat kívánok! Kukival megyünk tovább. Következik a Love Again.

0: Meghívom már is a fődíjunk nyertesét.
1: Halló, halló.
0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia Tamás.
1: Ja, szia.
0: Hát bizony, már csak egyetlen lépés választ el egy fenséges, kétszemélyes vacsorától. Mondom a mindent eldöntő kérdést. Hány darab kapu van összesen egy labdarúgó pályán, hivatalosan? Kettő vagy négy?
1: Hát kettő.
0: Két kapura játsszák ezt a csodás játékot, te pedig kapásból belőtted a mai nap legnagyobb gólját. Hatalmas gratuláció, a vacsora meghívása tiéd.
1: Szuper, hát ez fantasztikus.
0: És ami még ennél is több, bekerültél a jövő heti két fődíj sorsolásba, ahol pénteken majd két belépőt sorsolunk a palóznaki jazz piknikre, és a főnyereményünket vasárnap fogjuk kisorsolni, ami egy családi VIP belépő két felnőtt és két gyermek részére a Richter Safari Parkba.
1: Ez igaz, ez már csupa izgalmas hét lesz.
0: Az biztos, főleg a meccsekkel.
1: Köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen.
1: Nagyon jó.
0: Remek menet volt, a fődíj célba ért, a meghívás a legjobb helyre került. Holnap ugyaninnen folytatjuk majd. Köszönöm a figyelmet és a fantasztikus, pörgős aktivitást az elmúlt 6 órában. A folytatásban indul a Rádió 1 Live Mix. Holnap 10 órakor pontosan ugyanebben a ritmusban folytatjuk majd a vasárnapi adást. Vigyázzatok magatokra az utakon, jó szórakozást kívánok a romkertben, a Barátok Együttes koncertjén. Legyen szép estétek, sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a Rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: V6-os motor, 639 lóerő,
10: eres modellek hallatán felpestül a véred?
9: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
10: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
9: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
13: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

egy majdnem klasszik musikait nálunk. Monsieur Bob Sinclair, World Hold On. Milyen jó volt ez, nem? Allez hop, hangere maximálisan. Mixereknek tekezik ez imás legereket egészen 19 óraig.

Ez itt a Rádió 8, sok igazi ma is leger megy. Before Party Show Summer Edition. Egészen 19 óraig együtt bulizunk, nincs mese, jó? Hangőr maximálisan, és minden rendben lesz. Volt Zerb és Mwakid imatám. Most is érkezik DJ Regal, és a szám címe Ride It. Ah, ez egy Damian Harrison remix. Na, még szép. Jól vagytok? Minden oké? Süt a nap, jó a víz? Szól a jó zene? Hát mi kell még? Jól tudom, hogy semben maradjak. 15 percig nem beszélek. Mixelek nektek! Allez, hopp, kukikám!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszky meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
7: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
8: De.
7: Ugye? De. Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
8: Igen. Ó, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
7: De nem tudtok erről?
9: Nem hallottál?
7: Nem, én nem iratkoztam fel.
9: Adjál egy másodpercet.
7: Köszönöm. Tudtam, hogy megmutat a
9: jó.
8: Csak közben, amíg keresi,
9: addig
8: megmutatom neked azt
7: a képet. De te nem tudsz torokénekelni?
8: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
7: Neander Völgyi.
9: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
7: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
9: Jó, nem, több fiótól haladunk.
8: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
7: Igen.
9: Mindjárt megtalálom.
7: Légy szíves, Feri, addig hangoljál be. Skála.
9: Adjál még egy kis időt.
7: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmit torok.
9: Na tessék.
8: Dehogy ne, figyelj.
7: Megint az előzményeidből mutatsz? Hát nem hiszem el.
9: Mutatom.
7: De ez most egy duett?
9: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
7: Ez az.
8: Ez az.
7: De ez konkrétan az
9: eszkimó. Ez kimó ének.
7: Azért nehéz napot felnőni.
9: Érted, hogy
8: és ez egy gyerekdal.
7: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem megy be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Rádió 1 csak igazi, ma is legjár meccs. Mit mondtam nektek, lányok, fiúk? Ha nem hazudtam? 18-től 19 óraig mixerek tovább az igazi ma is legjereket itt a Rádió 1-en. Mert igen, Before Party Show Summer Edition, és ahogy mondtam egy pár perc ezelőtt, érkezik az a francia duet DJ. Oh yes! Offenbach, és a szem címe Overdrive. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangjára maximálisan, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Na gyerünk, hogy szóljon!

csak igazi, ma is legjár megy, hölgyeim és uraim, Before Party Show, Summer Edition, mit jelent? 16-től 19 óraig mi mindig mixelek nektek az igazi, ma is legjereket, majdnem dedogtam, nem baj, van egy ilyen, a legalább ez egy élő műsor, ugye? Érkezik francia DJ, a kedvenc francia DJ-m, Ugel, és az a bombasztikus nyári sláger, mikor a csajok ráznak, jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
4: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
3: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
4: Mi így építjük a jövőt.
3: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
4: Légy te is a csapatunk tagja.
3: A jövőt mi alakítjuk.
4: Benne vagy?
3: Jelentkezés@infineon.com.
5: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Brian Johnson egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az, mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalma, ez a Dondai nevezetű mozgalom.
8: Hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros
7: terápiát,
8: piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrakos tarisznyával eszem ezeket a szarokat.
7: Igen, van az a mondás.
9: Hát én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vége. Igen.
7: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli? És mennyire így van? Ők mindig melletted voltak.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Mert a 3 DJ legenda ma.

Hallgass minket online weboldalunkon radio1.hu. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy, ez volt Infinity, ezt imádunk. Mi most következik, ennek fiúk? Ez egy igazi klubzene. Hát úgyis szombat van, ma este sokan mennek bulizni, ugye? Akkor jön az isteni, de szeretem tényleg, ajaj, elmondhatom? Jó. Melizos, Mixmasters, My Life is a Disco. Hölgyeim és uraim, most tényleg fontos, amit fogom mondani. Ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni, oké? Before Party Show, Summer Edition egészen 19 óraig, nem beszélek, csak mixelek, jó? Jó lesz nektek? Buri! Halljabb kukikám, akkor indul majd el!

0: Akkora újra a zen érkezik, Laj, Get Lucky!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
8: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
9: De.
8: Ugye? De. Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
9: Igen. Ó, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
8: De nem tudtok erről?
10: Nem hallottál?
8: Nem, én iratkoztam
10: fel. Adjál egy másodpercet.
8: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a jó
10: szó.
9: Csak közben, amíg keresi,
10: addig
9: megmutatom neked azt
8: de
9: a képet.
8: De nem tudsz torok énekelni?
9: Dehogy nem. Mi mindketten jó torok énekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog. Ott van Sebestyén Balázs.
8: Neandervölgyi.
10: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
8: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
9: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
8: Igen.
10: Mindjárt megtalálom.
8: Légy szíves, Feri, addig hangoljál be. Skála.
10: Adjál még az... egy kis időt.
8: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmi torok. Ez
10: na tessék.
9: Dehogy ne, figyelj.
8: Megint az előzményeidből mutatsz? Hát nem hiszem el.
10: Mutatom.
8: De ez most egy duett?
10: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhóban.
8: Ez az.
9: Ez az.
8: De ez konkrétan ez eszkimó.
10: Ez eszkimó ének.
8: Azért nehéz nekem felnőni.
10: Érted, hogy
9: ez egy gyerekdal.
8: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem vesz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
1: Rádió
6: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Rádió 1-en.
1: Hú, valaki kértőlem, ez egyik kedvencem, Alex Kenji és Bambole, egy jó kis latin hangulat, de ki az aki? Halló!
2: Szia, Niki vagyok, és szeretnék kérni számot.
1: Na, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A kisfiamnak szeretném küldeni, 12 éves lett a kisfiam, és szeretném neki küldeni ezt a számot, ma van a bulija, és szeretném, hogyha örülne neki.
1: Na, még szép. Sokan vagytok?
2: Igen, nagyon sokan vagyunk, vagy 40-en legalább.
1: Az igen, és keresztneved a fiának szabad tudni?
2: Mikey.
1: Na, jó van, akkor boldog születésnapot kívánunk neki, jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm én is, további szép napot.
1: Csáó, neked is, szia. Még egyszer boldog születésnapot kívánunk neki. Érkezik akkor Alex Kenji, Bambola!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Szabatoni, kinek szeretnéd küldeni?
1: Igen, a családomnak szeretném küldeni egy házas faluba.
0: És mi lenne az üzenet?
1: Nagyon szeretem őket, és most már régebben találkoztunk, úgyhogy nagyon hiányoznak.
0: Hát akkor tessék a leggyorsabban találkozni, jó? A leghamarabb, jó?
1: Igyekszünk, igen.
0: Én ezt kívánom, köszönöm szépen a telefonáltal, jó legyél, vigyázz magadra, jó?
1: Köszönöm szépen, köszi!
0: Ciao, ciao, szia,
1: ciao, szia!
0: Érkezik Kato és John, igen, a szám címe Turn the Lights Off, egy kis információ, ez egy DJ Dark Remix itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánságműsor 20 óraig, remélem, hogy jól vagytok, és ha van a túlsó végén, ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Ah, Monsieur Viktor, aki állandóan telefonál, és mindig jó kedve van. Mit jól csinálsz?
2: És mindig valami újdonságot csinálok.
1: Na.
2: Most egy strandon készülök rendezvényhez hangosítani.
1: Nagyon jó.
2: És szétnézek, megnézem itt az embereket. Mennyi energiát pazarolnak el a mozgással. Ezeket valahogy fel kéne fogni, és mondjuk világítani vele.
1: Jó. Csak a vannak, jó lesz a buli?
2: Én reméljük. Jó idő, jó volt, meleg volt ma. Reméljük, sokan maradnak.
1: Jó,
2: még vannak?
1: Van. Jó, van, oké.
2: Okay. Jó lesz az.
1: Jó van, sok sikert kívánok nektek. Taylor Swift Kettle-től, már legújabb dal-től, Opelite. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek itt a környezetemben, ki is hangosítom mindjárt.
1: Jó, rendben. Hát akkor hangosíts föl mindent, és jó munkát kívánok, uram, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, Taylor Swift, Opelite, ezt fogunk hallgatni. Még egyszer hangsúlyozom, ez a legújabb dal tőle itt a Rádió Egyen. Elab, kukika, mindíts be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió Egyen!

0: legyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, de nem menjetek sehova. Folytatódik a bulit a Rádió Jen, érkezik a diszkosít egészen 21 óraig, ma este 9-ször érkezik The World Is Mine, US Garyvel, holnap újra találkozunk 17 órakor, búcsúzom a legújabb a Regan Lilivel, a szem címe Heal Me, kuki voltam, jók legyetek, sziasztok!
2: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadjátok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Gól!
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
9: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
10: De.
9: Ugye? De. Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
10: Igen. Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
9: De nem tudtok erről?
11: Nem hallottál?
9: Nem, én nem iratkoztam
11: fel. Adjál egy másodpercet.
9: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
10: jó. Csak közben, amíg keresi, addig megmutatom neked azt
9: de
10: a képet.
9: De fejtelen tudsz torokénekelni?
10: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
11: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
9: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
10: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
9: Igen.
11: Mindjárt megtalálom.
9: Jó, adjál. Feri, addig hangoljál be. Skála.
11: Adjál még egy kis időt.
9: Ne haragudj, de ebben nincs benne semmi torok. Ez
11: na tessék.
10: Dehogy ne, figyelj.
9: Megint az előzményei gondolat? Hát nem hiszem el.
11: Mutatom.
9: De ez most egy duett?
11: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhombat.
9: Ez az. De ez konkrétan
11: ez eszkimó. Ez eszkimó ének.
9: Azért nehéz napot felnőni.
11: Érted, hogy
10: ez egy gyerekdal.
9: Gondolj bele, anyád oda be főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Disco! Disco Show! A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Indul a Diszkósít Rádió Show, kérem szépen Bárány Attila Mixel, aki nincs itt, viszont kétharmadban itt vagyunk, a Hanvai meg a Junior.
14: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Itt vagyunk kettesben, ugyebár, és megyünk egészen este 9-ig. Már is kezdünk, jön a Science Beat korongja itt a Rádió egyen csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de az ő muzsikájával, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel, és azzal az információval, hogy bejött egy vadonatú diszkosít aktivizáció méghozzá július 31-e péntekre. Ott fogunk egy nagy fesztiválon, egy nagy fellépő után játszani Kecskeméten mind a hárman egyszerre.
1: És hát a következő dalból én is készítettem egyébként a saját eredeti valódi DJ Junior remixet, ami kikerült már az elmúlt héten vasárnap a YouTube csatornámra. Valamint kiraktam a Gadget So Many Times-ot is DJ Junior remixbe, ezt is játszottam már egyébként, ez szerdán, és most pénteken tegnap megjelent a saját dalom a Day by Day, ennek ott a klipje szintén a YouTube csatornámon, de hogy miről beszéltem, hát Tame Impaláról, és jön ez a bizonyos Dracula, amelyből Bárány Attila csinált egy saját eredeti valódi remixet az ő fajtájából, úgyhogy ez szól most itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkósít a rádió, egy ilyen 20 éve itt vagyunk veletek, és a 21. születésnapot is szeretnénk majd megünnepelni, ez valamikor december elején lesz a dátum, azt hiszem már be van írva a naptárunkba, úgyhogy készüljetek, de addig még jó néhány fesztiválon, klubban ott leszünk, és lesznek olyan különleges esték, amikor nem is mondhatjuk el, csak meglepetés vendégek vagyunk egy bizonyos eseményen, de érkezünk, és ezen kívül vannak még hétköznapok is, amelyeken szerintem ráérünk mindannyian, úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy bármilyen céges rendezvényre vagy magánrendezvényre szeretnétek meghívni a diszkósítót, akkor bármelyikünket keressétek bizalommal.
1: Ne tessék elfelejteni, hogy vége a mai estének itt a Rádió 1-en, és vége a diszkósít rádiósónak. Én érkezem Balatonfüredre, utána pedig jövök vissza a fővárosba, ide Budapestre. Tetőtől talpig Fehérben szórakoztatok majd egy nagyot. Vasárnap pedig Budakalászon teszem majd ugyanezt. Most pedig jön Hugel, akit végre meghívtak Magyarországra. Óriási érdeklődés van a partirán. Egy biztos, hogy én ott leszek. Végre péntekre hívtak egy hancsávot, akit egyébként nekem már volt szerencsém tavaly meghallgatni Ibizán. Most tőle érkezik egy dal, a David Gettával közös Shine itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, az ő muzsikájával DJ Junior és jó magam Hambai Pícsi.
1: Igen, és hát annyit akartunk mondani, hogy azon kívül, hogy Kecskeméten ugye találkozhatunk, tényleg ez egy nagy fesztivál egyébként, és a nagy fesztiválra már először beírtak minket, aztán úgy, nem tudom mi, hogy valami kikerült a nevünk, aztán most beszéltem a tulajdonos, és most nagyon úgy néz ki, hogy minden rendben van, és egy nagy fellépő után a nagy színpadon lesz diszkosít, méghozzá 2 órán keresztül majdnem együtt fogunk játszani hárman, tehát ez egy ritkább esemény, amikor tényleg együtt állunk a pultba, és back-to-back pörgetjük az igazi mai slágereket, meg a diszkosítás kedvenceket az elmúlt 20 esztendőből minden. Ez tehát ma július 31-én pénteken éjszaka lesz. Most viszont megyünk tovább, Bárány Attila mixel, és Majestic és Marshall Jefferson, valamint a Salomon Desk közöse, ez a Life is Simple, Move Your Body a diszkosítva.

0: Ez a rádió egy esti show-ja, a Diszkosít Rádió Show, kérem szépen. A Diszkositnak egyébként van Diszkosít adások csatornája a YouTube-on, ott minden feltöltődik, folyamatosan tracklisták minden föl vannak. Szerintem már legalább 5 éve tölti ezt a Nagy Csabi barátunk, úgyhogy ott mindent megtaláltok, minden infót, minden mixet, amit mixeltünk külön-külön és egyben is, akár a szülinapi mixünk is megtalálható rajta, amit a Budapest Parkban csináltunk a rádió szülinapon, úgyhogy menjetek föl rá. Ezen kívül van a Diszkosít YouTube csatorna, amelyen pedig az összes klipünk és remixünk elérhető, megnézhető, úgyhogy azt is kövessétek be.
1: Miután elmondtam már, hogy ma este, illetve vasárnap hol fog pörgetni, egyből eszembe is jutott, hogy jövő héten pedig egy nemzetközi eseményen, egy sport eseményen fog szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap is játszani, tehát az sem lesz rövid, napi 4 órát, egy biztos, hogy az én kedvenc sportágam nemzetközi rangadóján fogok, ugyebár a strandröplabda mesdjén mondhatni, kicsit munkálkodni. És egészen valószínű, hogy ezt a dalt fogom játszani, bár más verzióban jön a Chase the Sun a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít rádiósó Bárjántól a nélkül az ő mixével, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy minden egyes megjelenés megtalálható a DJ Junior videócsatornán a YouTube-on. Ráadásul pénteken kijött a Day by Day az új dalom klipje, úgyhogy csekkoljátok, nézzétek meg és kövessétek be a DJ Junior Han vagy Hun oldalt, ahogy tetszik. Ezen kívül egy csomó remixet is föltöltöttem, azok is elérhetők. Valamint én vasárnap este még mixelek itt a Rádió Egyen, de jövő héten egyáltalán nem leszek, sőt, én ma este elutazom, és ha el vagyok utazva, akkor nagyon elutazom. Na, szevasztok!
0: Jaj, egész héten elfelejtettem mondani, hogy a második negyedéves 2026-os saját cuccokat, hogyha valaki szeretné tőlünk, akkor írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra, és már is küldöm a legújabbakat, ugyebár egy letöltő link formájában. Én ezzel búcsúzok, illetve azzal, hogy köszönöm, hogy már több mint 77 ezeren vagyunk a TikTok csatornámon. Nem elfelejteni, ma este velem Hambai PG-vel Balatonfüred Budapest, utána pedig vasárnap Budakalász. Ezzel búcsúzom. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: adásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szombat estére. Jó zenéket hoztam, jó hangulatban, úgyhogy kezdem is. Faithless, Bibi Rexa, New Religion. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Games-szal.

0: elképesztően zseniális ez a dal, a norvég Bausa és a Magnetic. A rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms lemezjátszói mögött Ed Sheeran jön és Martin Garrix ezúttal együtt.
1: Igen, külön-külön is nagyon szeretjük őket, itt a rádió egyben is számtalan olyan dal van, amit Martin Garrix-től is, valamint Ed Sheeran-től is játszunk. De hát így együtt közösen ez, amit alkottak, ez 10 évvel ezelőtt is nagyszerű lett volna. Repeat it. Csak ismételni tudom önmagamat. Szeretjük őket, szeretjük őket, szeretjük őket. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

Szeretem, mikor ilyen zenei nagyágyuk összefognak és alkotnak egy szuper jó dalt. Hát ilyen a következő is, amit Robin Schulz és Szigála közösen alkotott, ez az AM to PM. Lehetne ez akár a hétvége jelzője is délelőttből a délutánba. Úgyhogy Robin Schulz és Szigálával megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Jennifer Lopeztől és David Gettától.
1: Nem tudom, ki a legszerencsésebb, hogy Jennifer Lopez vagy David Getta, mert hogy Jennifer Lopez csinálhatott David Gettával dalt, vagy David Getta csinálhatott Jennifer Lopezzal. Tehát minden esetre két nagy zenei ágyúról beszélünk, hiszen a szakmájukban óriási nagy ikonok. Hát ez lett belőle. Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a rádió.

0: Sanda és Fisher meglepő párosítás, viszont nagyon jól működik a közös daluk. Ez volt a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én egy nagyon különleges buliban veszek ma részt, hiszen nappal kezdődik, és tulajdonképpen éjfélkor már vége is, úgyhogy odaérek, majdnem én leszek az Enzo, úgyhogy én nagyon szeretem mostanában ezeket a nyárias hangvételű és daytime jellegű bulikat. Többek között amiatt is, mert felfedezem, hogy vasárnap reggel mit szoktak csinálni az emberek. Ez nagyon érdekes, nagyon különleges. Szeretem ezt ízlelgetni, úgyhogy nagyon örülök, hogy mostanában egyre több ilyenben veszek részt.
0: Hát akkor sok ilyen menő daytime partit kívánok még neked. Köszi ezt a ma estét, hajrá!
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás. Mire végzel, én is visszajárok Budapestre.
0: De jó!
1: Szia, Geri! Sziasztok!
0: Ciao, Andris! Maradjatok, rögtön jön New Week!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello Newvik!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió Egyesek, fantasztikusan jó zenék jönnek, majd néhány újdonság. Úgyhogy tessék feltekelni a hangerőt, viszont amivel indulunk, egy igazán finom darab, Out My Head, itt a Rádió Egyen.

0: ki a Beatportot.
1: Abszolút egyetértek veled, mivel ez tényleg egy nagyon-nagyon jó zene, jó sikerült zene, és hát így, hogy összeállt a csapat hozzá, így pedig egyszerűen zseniális Ultra Nate, Jugel és Iman Angel itt a Rádió 1-en.

0: halálos iram tokiói hajszal, szerintem mindenkinek megvan a film, jön belőle egy zseniális dal.
1: Legutóbbi Rádió 1-es bulin Ráckevén egy hatalmasat bulisztatok rá, ez pedig nem más, mint a Tokyo Drift és a Teriyaki Boys itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Show nyúvik a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Kérlek szépen, az, amiről az elején már beszéltem, hogy a hangerőt érdemes nagyon-nagyon magasan tartani, mert egy brutálisan szóló, óriási klubzene érkezik. Suburbia és a Don't Go itt a Rádió 1.

0: Impala és Dracula a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban szombat este, néhány percig még New Week, itt mellettem a lemezjátszóim mögött, merre mész majd tovább innen?
1: Ráckevéről indítom a szombatot, és megyek majd még Győrbe, és nem állok meg, mert holnap is még Budapesten az egyik Beach-en fogok játszani, majd Tambay Pidgey-vel, de ezt a Facebookon megtaláltok mind.
0: Szuper, New Week, akkor jó bulikat neked mára, és holnapra maradjatok, mindjárt jön Antonio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: múlt este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri! Sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai slágert, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a Burn This My Radio Show-ban.

is yours on Radio 1. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Minőségi elektronikus zene, rengeteg újdonsággal ma is itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, egy nagy klasszikus felújítva, egyszerre régi, egyszerre vadiúj.
1: Így köszöntöm, egy nagyon sok jó zenét hoztam, köztük ezt is, igen, Tony Romero is a Lazy ebből egy picit tovább gondolva lett, a Fed LeGrand féle Put Your Hands Up for Detroit-nak egy 2026-os verzió. Szóval Tony Romero és Fed LeGrand közöse a Lazy for Detroit szól most itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgatok. Nálatok a rádió, egy szól ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött, igazi állistás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban, az pedig Patrick Topping és a Forget követi.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: 20-an, remélem örültetek neki itt a Rádió 1-en a Fördíz Máin Rádió Show-ban. Pár percig még Antonio a lemezjátszóknál, merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et, jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Fördíz Máin Rádió Show-ban 23 órától. Sziasztok!
0: Ciao Anti, nagy voltál ma is, köszi neked ezt az elmúlt egy órát. Maradjatok, éjfél után a Guest Mixben Martino lesz a vendégünk. Ez továbbra is a Rádió 1 és a Fördíz Máin Rádió Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Van. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább, hello mindenkinek, Martino guest mix-el jön a következő egy órában, jó dögös house zenékkel és nagy-nagy klasszikusokkal. Köszönjük, hogy itt vagytok!

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show most Martino guest mixével és a keddi rezidensünk egyik fantasztikus dalával. Ez ugyanis Christopher és a Flow.

0: Rádió 1-et halljatok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Remélem, jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, további szuper hétvégét, jó nyarat, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is kuki a legújabb a Kárnerrel, közösen a Fire-t hozzák itt a rádió egyen. Kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek!
1: Kuki vagyok.
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is legermegy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki egy meglepetés show-val készül, a Tomorrowland-re, ezt nemrég jelentették be. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. A Faithless dalból készítette Bibi Rexa. Ez a New Legion itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ezeket a legnagyobb változatosságban hozzuk most éjszaka is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarázsban pedig David Guetta és egy korszakos, zseniális dal Sziával közösen. Ez a Titanium, amit már is indítok.

ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, megy a Rádió Edit DJ, a Stadium X és DJ Metzger Viki, aki ebben a dalban összeálltak, és egy elképesztően nagy kedvencet készítettek Sam Gray-jel közösen. És ha már nagy kedvencek, a Let You Let Me Go után Ray-t hozom már is. Ez a Where Is Your Husband?

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.